0: Egy 45 éves együttes szintén, ez volt a Twins és a Love System 91-es remixe.
1: Best of Disco Horgitai Gáborral.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.

0: 22 óra 42 perc van. Még egy pici a 80-as évekből, aztán szokás szerint 11 után a 90-es zenékre térek át.
1: Back in time with some great music.

Fancy produkció közt egy elbújó dal, Jenny az előadó és Freedom a dal, The Antwort az a válasz. Hát ez utalás a Falco Jenny című dalára. És akkor megjelent Jenny és válaszolt, hogy ő szabad.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptarisznya.hu-n. Best of Disco. Hargitay Gáborral a 80-as, 90-es évek és napjaink dallamos diszkó alkotásaival.

80-as blokk utolsó dala, Cézár és a My Back Lady Red Rock Extended Mix-e. Előtte pedig Lafarge és a Secret Eyes a System Scene Blue tagokkal. Egy zseniális dal 85-ből.

DJ Bobo, 11 óra után már a 90-es blokkban. Jöjjön egy klubsláger 1995-ből, mi még nagyban a Haligaliba jártunk, alig 20 évesen, az Alex Party pedig tombolt ezzel a dallal, ez a Don't Give Me Your Life.

0: Best of Disco nyári különkiadás.
1: Természetesen, ha már 90-es évek, akkor szóljon egy-két 80-as sztár 90-es dala is, ami nálam nem nagyon szokott elhangozni. Itt van például Marianne és Ken László 1992-es dala, ami szerintem a 80-as években már a fiókban volt, de később énekelte fel, és hát Maxine 92-ben jelent meg. Őt követi majd Silent Circle és a Moonlight Affair egy remixe. Aztán Fancy következik egy 99-es immár klasszikussal, a DISCO című dal extendedjével.

Silencertől és a Moonlight Affair 2001-es Maryland mixe. A dalt eredetileg Cliff Turner adta elő 1986-ban, és a producer Axel Brightung volt. Szerintem ez az egyik legkiemelkedőbb remix ebből a műből. És akkor, ahogy ígértem, Fancy-vel folytatjuk a sort. A dal címe DISCO.

A műsorom címe ugye Best of Disco, tehát nem tehetem meg, hogy a rádiós slágereket kezdem játszani a 90-es évekből. Amúgy is szeretek mindig olyan dalokat bemutatni, amelyeket máshol nem igazán, vagy egyáltalán nem lehet hallani. A következő felvétel is szerintem ilyen, egy Bad Boys-dal következik.

0: Energy Force.
1: Az automata döntött, és ő úgy választott, hogy Albert van, előbb szólal meg, mint a Bad Boys Blue. Halljuk itt a Music.

Don't Want Your Love, egy válogatás utolsó trackje, kislemezen soha nem jelent meg. Pont azt mondtam Attilának itt az előbb, hogy mennyi jó felvételük van a 80-as előadóknak is a 90-es, illetve 2000-es években, ami sajnos már nem került reflektorfénybe többségében, kivéve a 98-as visszatérő időszakukat, ami eltartott 1-2 évig. De hát azért van az a műsor, hogy ilyeneket lejátszunk.

0: CC2 és még mindig a 80-as sztárok, 90-es, illetve 2000-es felvételei. Ez egy 2005-ös Megamix rövid verziója.
1: Non-stop music! Music! Music! Music!
0: A folytatásban pedig a férfi nő, Amanda Lear és a Blood and Honey 98.

mandalír és a búgó hang. Ez a Blood and Honey 98-as változat. Ez pedig már Dr. Albán, és egy 96-os felvétel, Long Time Ago.

Dr. Urban is long time ago. Még egy klasszikus felvétel következik a 90-es évekből. A hölgynek a negyedik kislemeze arról az albumról akkoriból. Az előadó Korona, a producer Limaro, a dal címe pedig I Don't Wanna

Labus, ez az I Love to Love, amit annak idején a Juventus Rádió is agyon játszott, és sajnos ezek a dalok méltatlanul elfelejtődtek. Kedves hallgatóink, lassan véget ér ez a 4 óra mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és végig kitartottatok velem. A Best of Disco-ban mindig igyekszem olyan dalokat bemutatni, amit máshol nem nagyon lehet hallani. Amelyhez van egy-két történetem, akkor azt elmondom. Mindenkinek jó és kevésbé hőgutás nyarat kívánok. Pontos időpont nincsen még, de ősszel találkozunk legközelebb itt a poptarisznyo.hu-n. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Diszkó. Diszkó. Találkozunk hamarosan.
1: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
2: Popdarisznye.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: www.popdarisznye.hu.
0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
2: Popdarisznye.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hát.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

neked jó, ha neked jó, ez így. Ha neked jó, neked jó, ez rajtam nem segít. Én utálom nagyon, amikor reggel felébred a nap. Ha neked jó, ez nekem rossz.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: 9 óra van, egészen pontosan másodpercre.
1: Matiné, minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné, Dombóvári Gáborral.

És még egyszer mindenkinek nagyon szép jó reggelt kívánok, és ahogy remélem nagyon sokan hallották, itt a poptarissa.hu a stúdióban Dombóvári Gábor, a telefonszámunk változatlan természetesen, azt is mindjárt mondom, 06-33-08-98-44-es, de hát ezt úgyis tudja már mindenki kívülről. És azt hiszem, hogy kicsit rendhagyó lesz az a mai reggel, majd aztán elmondom, mert itt én nem szoktam erre hivatkozni, de a technika ördöge közbeszólt. Na hát először azonban nézzük a meteorológiát, az időjárás jelentést. A délután folyamán a Dunatisza közén, majd aztán a Tiszántúlon is feltámad és erősödik az északnyugati szél, miközben nyugaton mérséklődik. Viszont gomoly felhő képződés az nem valószínű, zivatargóc kialakulása lehet, aztán este megint jöhetnek mindenféle zivatarok, de átszóval, ami tegnap este is volt itt Budapesten is, éjszaka aztán kicsit majd kelet felé megy a labilis légtömeg, úgyhogy azt hiszem, hogy kiszámíthatatlan, de minden esetre hajnalban már csak olyan keleti határmegyékben lehetnek záporok, zivatarok. Hát ez vonatkozik ugye mostanra, és nézzük akkor tovább a vasárnap reggelt, mert hogy keleten még változó, aztán a legyengülő záporok, viharok is lesznek, a napközben ismét napsütéses lesz az idő, jelentős gomoly felhőkkel, és mérséklődik ugyan a meleg, de így is 30 fok körül alakul délelőttönként, főként a keleti megyékben. Aztán holnap este újabb hideg front érkezik, és hát csapadékhullásra is van kilátás, ami előre láthatólag elsősorban a Dunántúlon lesz, de hát megint a hidegfront vonul nyugatról keletre, össze-vissza, és a labilis légtömeg az éjszaka áthelyeződik a keleti ország részre, és ekkorra várhatóan már veszít az erejéből, de hát nem tudni, mi lesz. Minden esetre állítólag, majd aztán már lassan kiderül az ég. És akkor nézzük a délutáni hőmérsékletet, ma olyan 30-33, de délkeleten még 35-36 fok is lehet. Holnap reggel nyugaton 17, keleten 20, holnap délután északnyugaton 30-33, délkeleten 33-35, és hétfő reggel pedig olyan 14-18 fok körül várható a hőmérséklet, és akkor már én tovább is ugrok a hétfőről, mert kedden akkor olyan 12-17, hasonló a szerdai, a csütörtök is, és még a péntek reggel is ilyen 13-16, és akkor nézzük a hétfő délután, ugye az 27-32, kedden 26-29, szerdán 25-28, csütörtökön 23-28, és hasonló helyzet jövő héten pénteken is, úgyhogy eléggé kiszámíthatatlan lesz az időjárás, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Aztán nem sokára mondom a tippeket is, és azt is, hogy miért mondtam, hogy kicsit rendhagyó lesz ez a dolog. De mégse.

0: Már majdnem azt mondtam, hogy keresztkötés, de nem ezt mondom, a vonalban pedig itt van Perec Gábor. Halló, halló, szép jó reggelt!
1: Szia, most kommentált, hogy itt Laci hangjáján, hogy a Perec Gábor felhasználja, és most reggelizünk itt.
0: Igen, reggeliztek, akkor ez így nagyon jó, csak valahogy nem tudom, milyen helyiségben vagytok, mert azért olyan bizonytalan egy kicsit a hang.
1: Hát kérlek szépen, Balatonberénybe vagyunk, kültéren, nem a legideálisabb a térelő, ennyit mondhatok, illetve hát az én hangom sincs meg, mert ennek hajnali háromig, hát mondjuk így, hogy szórakoztunk itt a helyszínen.
0: Ahol mi történik?
1: Hát akkor ugye a 6. mondjuk Volkswagen nyár rendezvénye.
0: Így van.
1: Zajlik. Vidáknisi szervezésében. Uh-huh. Még sokan segítenek neki is. Többek között mi is ugye poptriz.hu csapatával. Itt van ugye Perec Gabi, aki elmaradhatatlan része ugye minden évben a rendezőnek, és hát közben megint a reggelibe lekerült valahogy a szájába, úgyhogy megint tud megszólalni, de már is átadom neki a telefont.
0: Jó, akkor add a telefont, és akkor mindjárt megbeszéljük nyilvánosan, hogy mi is történik. Ha halló, halló Gábor, akkor...
2: Üdvözlök mindenkit.
0: Na hát ez már jobb ez a hang mindenféleképpen, mint Popovics Lászlóé. Na hát akkor ez egy ilyen négy szem közti nyilvános adás. És ezért is örülök, hogy tudunk beszélni, mert egyszerűen én nem szoktam semmit a technika ördögére fogni, és hogyha elhagyom a papírjaimat, azt is meg szoktam mondani, amikor hibás vagyok. De most az történt, hogy a múlt héten, amikor én telefonálgattam, mert előtte Olgit sorsolták ki, és akkor én itt írtam a mérkőzésre az eredményeket, pontosabban nem írtam, hanem írtam be a számítógépbe. És aztán nem tudni, mi történt a szolgáltatóval, nem itt a rádióban, hanem nekem otthon. Egyszer csak tegnap, amikor itt nézem a dolgokat, minden elszállt. Úgyhogy ilyenkor aztán nem működött semmi, és akkor hát ugye, mint amit megmondtak a nagy számítógépes guruk, azt mondták, hogy kikap, bekap, és akkor az volt, hogy kikapcsoltam, visszakapcsoltam, és nem csak ez, és nem csak a tippek, hanem nekem még 3 vagy 4 ilyen televíziós dolog is eltűnt, és mind a mai napig nincs meg. Úgyhogy akkor én először, Gábor, azt kérném tisztelettel, és majd a jövő héten, aki ezt eltalálta, sorsolunk. Tehát az volt a meccs, hogy... Az angolok nyertek, ugye döntetlen volt. Na melyik meccs volt?
3: Igen, én egy-egyet tiszteltem, tehát én azt tudom, hogy ezt jól eltaláltam, úgyhogy már örültem, hogy azért leszek fölé, vagy nyertem, de hát mindegy, tehát itt az egésznek a lényeg az, hogy nyilatkoztatni kell a hallgatótársakat, hogy kitippelt egy-egyet, és...
0: Na most ez volt az angolok, és a, hogy hívják, a norvégok.
3: Igen. Egy-egy lett, és ugye hosszabbításban tudtak nyerni az angolok.
0: Igen.
3: Úgyhogy az 2-1 lett, de a rendes játékidőt nézzük, az döntetlen.
0: Az így van. Hát akkor ezt most megmondjuk, és aztán megmondom azt, hogy aki ezt eltalálta, akkor természetesen nem lesz elfelejtve, függetlenül attól, hogy visszajönnek, nem jönnek vissza az adatok, de hát majd megkérem a hallgatókat, hogy akkor akinek egy-egy volt, akkor írjon, jelentkezzen, és akkor utólagosan majd Popovics Lacival a jövő héten sorsolunk. De hát akkor itt annyi minden történt a héten, mindjárt kezdődik az itthoni bajnokság is. Hát természetesen hát ma este van a bronzmeccs, és hát szóval tulajdonképpen én csak egy véleményt kérnék így elsősorban, hogy feltették a kérdést, hogy miért, vagy mire, kinek jó ez a bronz meccs, mert a mérkőzés, amin senki sem akar játszani. És mi értelme van a foci BV bronz meccsének? És hát ezt főleg az angolokat irányító Thomas Tuchel közölte, hogy se az ő játékosaik, se a franciák nem akarják lejátszani a meccset, döntözni akarnak, hogy megnyerjék a világbajnokságot, de hát már így alakult. És akkor hát ez van. Szóval jó ez, hogy van bronzmeccs, mert szerintem azért jó.
3: Hát persze, de ez mi labdarúgó szerettők, akik nézzük a mérkőzést, nekünk ugye az mindig öröm, hogyha láthatunk több mérkőzést, de én, ahogy már ezt korábban mondtam, szerintem ez nagyon csak az üzleti oldala ezeknek a mérkőzéseknek, és azért is erőltetik.
0: Igen.
3: Ugye elég lett volna már lejátszani ugye a döntőt, és akkor akik nem jutottak be a döntőbe, akkor ők mind a ketten ugye bronz érmesek, mondhatjuk így, és úgyhogy ugye mindenki a döntőt várja holnap.
0: Ami persze.
3: biztos nagy nézettség, ugye világszinten, tehát nem csak a helyszínen, hanem ugye az egész világban mindenki nagyon várja, legfőképpen ugye a fogadóirodák, hogy jól keressenek, nekik a legnagyobb, ugye láttuk, hogy már korábban is beszéltünk azért. Az, hogy eljutott ez a két csapat a döntőig, nagyon sok minden olyan dolog történt, ami kérdéseket vett fel a szurkolókba, nagyon sok olyan szituáció volt, amit lehet, hogy mi másképp ítéltünk volna meg, mint a játékvezetők, akik kamerákkal, meg drónokkal, meg mindennel nézik vissza a meccseket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztos egy nagyon jó mérkőzés lesz a hónap is. Erről a mairól még nem tudok nyilatkozni, mert tényleg, hogyha a játékos úgy áll hozzá, hogy nem akar játszani, akkor az olyan mérkőzés is lesz.
0: Az egészen biztos. Na most, ha már szóba került a döntő, természetesen megint megy az aggódás, mert az hatalmas por, meg füst, meg mindenféle szörnyű időjárás a Kanadából átköltözött Amerikába is, és most egyelőre ott tart a dolog, hogy a FIFA is gondolkozik, hát nem fogják elhalasztani szerintem a meccset, de mindenféleképpen nagyon-nagyon félnek az időjárástól, hát, mert hogy füst borította be New Yorkot, és hát ebből most nem tudni, hogy mi lesz estig. Hát nagyon remélem, hogy azért ez azért nem fog összejönni, de ha már itt szóba kerültünk azzal, hogy az üzlet, hát legalábbis úgy emlékszem, mint hogyha erről már szóltunk volna, hogy nem úgy lesz most a döntő, hogy negyed óra, hanem fél óra, és a buli, mármint a művészeti része a dolognak, nem úgy lesz, mint ahogy régen volt mindig, hogy a meccs előtt, hanem állítólag ebbe a fél órás szünetbe. Hát szóval csak össze ne keverjék az ivószünetet a bulival. Ez van.
3: Na. Hát így van, tehát már ez a showműsorban megy át jobban, tehát már kezdi tényleg ez a labdarúgás elveszíteni azt, amiről szólni kéne neki. Amúgy nagyon sokkal beszélünk róla itt is a rádióban, meg egyéb sport kedvelőkkel beszélgetek, és nagyon sokan úgy vannak, hogy már azt mondták nekem többen, akik tudom, hogy nagy foci rajongók, hogy nem nézik a meccseket. Tehát többen vannak, ugye, akik ezt mondják, ezek a dolgok miatt, amik történnek. Sajnos.
0: Igen.
3: Hát reméljük, hogy rosszabb nem lesz a helyzet.
0: Hát akkor, hogyha már sikerült ennyit beszélnünk, azért mielőtt még a tippet kérném, akkor hát megint egy érdekes dolgot találtak ki Infantinóék. Azt, hogy most nem erre a meccsre vonatkoztatva, hanem most elhatározták, hogy ezen túl, amikor ilyen nagy nemzetközi események vannak, akkor a sajtótájékoztatóra jegyeket fognak árulni pénzért, és akkor ez szerint, aki megveszi a jegyet, mert hát ugye egy sajtótájékoztató azért van, hogy az ember bemegy és tudósít. És aki megveszi a jegyet és befizeti, az utána bent szelfizhet, akivel akar. Hát, és ebből megint pénzt akarnak csinálni. Na jó, hát ez nem jó, nem jó. Na hát akkor minden esetre annak azért örülhetünk, hogy a Fradi legyőzte a Vojvodinát, és nagyon sima meccs volt, hát majd, hogy a Twente elé, vagy azzal mi lesz azzal a meccsel a következővel, azt nem tudni, de ezt csak azért hozom szóba, mert másik tévécsatorna közvetíti, majd itt a műsor során majd én még elmesélem azt is, hogy mennyi pénzt kap az MLS a Magyar Királyi TV-től, mert ott is változik a közvetítési rend. Na jó, akkor Gábor, tehát Spanyolország, Argentína, ma este, ha jól tudom, 9-kor. Mi a tipp?
3: Spanyol holnap lesz a döntő.
0: Holnap ugye, igen, vasárnap este 9.
3: Biztos nagyon jó kis meccs lesz, hogy kigyeri. Nem tudom, azért én úgy gondolom, hogy egy-egyet tippelek erre is, mint a múltkor. Az angol meccsre, hogy legyen az én tippem egy-egy.
0: A rendes játékidőben.
3: Így van, igen, természetesen.
0: Jó, akkor nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni, és akkor jó szórakozást a Volkswagen találkozóra. Addig is minden jót. Köszönöm szépen, Popovics Laci még ott van?
3: Igen, vissza is adom neki a letettük.
0: Jó.
3: Szép napot kívánok.
0: Szép napot, köszönöm szépen. Akkor Popovics Laci, ha még ott van, és éppen nem reggelizik, Halló Popovics.
1: Jó,
0: nem, akkor csak örülök, és nagyon szépen köszönöm a jelentkezést, úgyhogy ezzel most már megindítottuk a dolgot, aztán akkor megyünk tovább mindenféleképpen. Még annyit, mert tudom, hogy te szereted meg mindenki az érdekességeket, és én meg szoktam mindig nézni, hogy milyen napunk van, ugye? Hát szó volt itt csókról, öleléstől kezdve mindenig, de azt akármennyire is okos fiú vagy, nem fogod kitalálni, hogy ma 18-án nemzetközi kaviár nap van. Na, mit szólsz ehhez?
1: Hát teljesen el kell értünk a reggelinket akkor.
0: A reggeliről jutott eszembe, úhogy ezt majd elmesélem, úgy 10:30 tájban, hogy ez hogy van a világon. Jó, akkor további jó reggelizést, vigyázzatok magatokra, és ha van időtök, néha hallgassatok bele a rádióba is. Na, szervusztok, köszönöm.
1: Annál sincsább, mert két dolgot keresek most értelem, magamat és a hangomat. Igyekszem megtalálni, a harmadik a Szudák Micsi.
0: Így van.
1: Jó. Akkor lehet.
0: Na hajrá, remélem jobb lesz a vétel és a hangot. Szervusztok, viszont hallásra, minden jót.
4: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
5: www.poptarisznya.hu

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és lágerzenékkel.
2: Ahol természetesen tippelni lehet, és aki esetleg nem hallotta volna, holnap este VB-döntő, azt hiszem 9 órakor New Yorkban, Spanyolország, Argentína. Erre várom a tippeket. És nyilván lesz a hallgatók között olyan, aki már esetleg hallgatott minket, de Perec Gáborral megbeszéltük, hogy itt mindenféle technikai zűrök miatt a múlt heti meccsnek a tipp oszlopa, hát nem voltak olyan nagyon sokan, néhányan találták el csak azt a bizonyos 1-1-es Norvégia-Anglia mérkőzést, de hát nyilván lesz, aki tippelni fog ma, és aki esetleg eltalálta, vagy akik eltalálták, akkor egy utólagos sorsolást bedobunk a jövő héten.

Kicsivel olyan másfél perccel elmúlt fél tíz, 10 órakor, nagyon remélem, és biztos is vagyok szinte benne, hogy Károly Józsival tudunk beszélgetni, ami pedig a mostani tippeket illeti, természetesen a holnapi döntő, Spanyolország, Argentína. Érkezett hamar Józseftől már egy tipp, 2-2, és még egyszer mondom, és ezt mindenki tudja, hogy a rendes játékidő számít. Hát szóval érdekes dolgok történnek, és ahogy említettem, hogy a New Yorkot is elmosta a füst, hát nagyon reméljük, hogy hónap estére a döntőre azért az időjárás ott egy kicsit meg fog javulni. Aztán tele van minden az összes portálon Szoboszlai Dominikkal. Nyilvánosságra került, hogy 5 évet hosszabbított a Liverpoolnál, és hát ugye a számok azok, mindig a számok bűvöletében is élünk, de valami, fölemelték valami hatalmas összegre a fizetését, ami azt jelenti, hogy a legjobban fizetett játékosok közé tartozik. Hát én mindig azt mondom, hogy itt olyan, mint a tiszta játékidő a meccsen. Szóval itt van egy alap, de hát arra jön a reklám, ilyen-olyan, pótlék, minden. Na minden esetre olyanokat írnak, hogy heti 100 millió meg ilyenek, mármint forintba átszámítva. Hát ezt ugye soha senki nem fogja kideríteni, mert azért vannak üzleti titkok is, de hogyha már itt szóba hoztam a milliárdokat, a Magyar Labdarúgó Szövetség egy évre 15 milliárd forintot kap a Magyar Televíziótól, az MTVA-tól és a Szerencsejáték ZRT-től, és mert hát ugye nagyjából hát ugye megváltozott a dolog, és ennyi pénzből tudnak gazdálkodni, és ezt be is jelentették a hivatalosan a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, hogy a beszámoló szerint az MTVA 6 milliárd forintért vásárolta meg a mérkőzések közvetítési jogát, a Szerencsejáték ZRT pedig 6 milliárd forintot fizet a marketing, és 3 milliárdot a fogadási jogokért. Minden szerződés egy idényre szól. Hát szóval itt klubokkal is egyeztettek, az NB1-es csapatok is mennyit kapnak, olyan 10,5 milliárd forintot osztanak szét, aztán az NB2-es csapatoknál is szétosztanak több mint 3,5 milliárd forintot, és ami marad, abból pedig a női nagypályás és a futszál szakág első osztályú csapatai, valamint 4 kupasorozatban eredményesen szereplő amatőr csapatok részesülnek. Hát szóval ez nagyon sok. Hát ami pedig a továbbiakat illeti, azért hát itt még egy-két dolog érdekességet meg lehet említeni, az idézőjelben mondtam az érdekességet, már csak azért is, mert folynak az igazolások, lassan kezdődik itthon is a bajnokság, és veszik a játékosokat, most új csatárral vág neki az Eto FC, mármint az Európa meccsnek. Hát legalábbis ez volt a korábbi hír, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De a Fradinál is új csatár, meg onnan is egy csomóan elmentek. Hát búcsúzott persze a Győr a Bajnokok Ligájától, de a számítógép és a mesterséges intelligencia is már kihozta a tippet a holnap esti döntőre, és állítólag ilyen kismértékben, de a spanyolokra fogad már, amennyire fogad a mesterséges intelligencia. Hát szóval nagyon-nagyon érdekes, nekik érkezik ez a holnapi meccs, és hát a zöldfoki csoda, szóci csodáról is szó esett, ott több az akadémia, mint a vulkán, úgyhogy azért nem véletlenül jutottak oda, és Kemény Dénes ezúttal nem vízilabdáról nyilatkozott, hanem Argentináról, és azt mondta, hogy ha esélytelenebb nyer az amerikai labdarúgó VB döntőjében, akkor az a vízilabda aranycsapat egykori szövetségi kapitánya szerint a dél-amerikai gárda, Spanyolország pedig ugyanígy esélytelenebbként jutott túl Franciaországon az elődöntőben. Hát így nagyon lehet várni a New Yorki finálét, de minden esetre ő azt mondta, hogy Argentína

0: Koltotójáték a matinéban.
1: Ez így igaz, drága jó hallgatók. Először is nagyon szépen köszönöm Sárosi Ágnesnek a hívást, aki itt van a vonalban, és remélem, hogy jól halljuk egymást. Halló, Ágnes?
2: Jó napot kívánok, én nagyon jól hallom.
1: Akkor jó.
2: Hallom, hogy van az egy kicsit probléma, de a telefonvonal, hála Istennek, minden működik. Nem úgy, mint hogyha a megengedő egy tegnapi élményemet elmondjam.
1: Persze.
2: A balatoni vasúti közlekedéssel kapcsolatban.
1: Na, ha kíváncsian várjuk.
2: Hát két napra lerúgtattuk Balaton akkali fővegyes, az északi parton található, odafelé csodás. Út volt, akkor hát ugye reggel mentünk, akkor nem mentünk klímás kocsiba, mert akkor még hűvös, de hát délután tegnap hazafelé gondoltuk, hogy kipróbáljuk a klímást. Nagyon, nagyon rossz döntést hoztunk. Hogy először is hát nem tudom, mi történt értek délután, hogy miért jönnek Budapestre ennyien, az egy rejtély, de ja, egy klímás vagon volt, tehát volt a biciklis kocsi, első osztály, egy klímás vagon, és mögötte kettő a hagyományos ablakos. Hát a klímás az fúra tere, csoportok, táborok jöttek, vagy táborcsere volt. A kalauz úgy kérdeje, hogy nem tudott leszállni a következő megállóba, telefonált a kollégának, hogy indítsd elő a vonatot, mert a közlekedési útvonal úgy tele volt bőröndökkel. Hogy helycserék, veszekedések, még aztán végül mindenki lenyugodott, megtalálta a helyét, akkor jött az, hogy ment a klíma. Beépünk Balatonfüredről, utána nem áll, mert csak Armádi-Fehérvár. Kész klíma, úgy halkul, nem működik, rohadt meleg van, legyezik egymást. Akkor hátra ment egyikünk a két hátsó kocsiba megnézni, hogy van-e hely az ablakosban, hát volt hely. Azt fogtuk a pakunkat, hiába fizettük ki a 1000 forintot a

0: némáék, azt oda hátam, de ott is, de legalább járt a levegő, hogy mondtunk jelentő, hogy menekülünk erre a vonatról, meg a délégre akartunk lenni. Na, bocsánat, hogy én hosszú voltam.
1: Na, de ez nagyon tanulságos volt, és nem véletlenül halljuk a híradásokat állandóan, hogy korszerűsíteni kell a MÁV-ot, meg új vonalak lesznek, meg minden. Hát akkor arra is kéne figyelni, gondolom, ami most a jelenben van, mert hát azért nem mindegy, ez tényleg. És most nem csak arról, hogy befizetni a pótpénzt, az is, na de hát azért a szolgáltatás meg nincs meg, úgyhogy hát, finoman szólva disznóság, na ennyit hozzátettem.
0: És utolsó, amit annak adom szerencsét, hogy megbeszéltük, hogy hála Istennek, hogy senki nem lett rosszul.
1: Igen.
0: Mert most valahol meg kell állni, mert ott elájul, vagy valami, akkor ugye késünk egy órát.
1: Persze. No hát akkor, én a korábbiakban nem tudom mennyire tudtánk is figyelni. Én itt elmondtam, hogy soha nem szoktam a technika ördögére hivatkozni, de most tényleg az történt, hogy egyszerűen az otthoni gépemből eltűntek a múlt heti tippek, ami egyébként a Norvégia-Anglia meccs volt, egy-egy lett a tiszta játékidőben. De én biztos lesznek olyan tippelők, akik arra is tippeltek, és akkor a jövő héten utólagosan megpróbálunk még sorsolni, mert néhányan biztos eltalálták. Na de, holnap este döntő...
0: Tudok segíteni a Klárika egy-egyet tippelt.
1: Kicsoda? A Klárika. Aha.
0: És akkor... Igen, Kubát.
1: Igen. Mindig egy-egyet mond, azt tudom, tényleg.
0: Igen.
1: Igen, azt
0: akkor
1: tudom.
0: Én a mai tippem a spanyol.
1: A holnap este van 9-kor a meccs, holnap este 9, Spanyolország, Argentina.
0: Hát a lányom által egy kicsit spanyol szerető vagyok, így tippelek én egy 3-1-es.
1: A spanyoloknak.
0: Igen.
1: Jó, hát akkor ez rendben van, és akkor én azt hiszem, hogy még egyszer csak meg tudom köszönni a telefont, és nem csak a hétvégére, hanem egyáltalán mindig. Minden jót kívánok, Ágnes. Köszönöm szépen, megyünk tovább.
0: Köszönöm szépen, önnek is tovább jó műsorodat, és viszont hallásra.
1: Hát akkor, igen, hát van, aki mindig egy-egyet mond. Nekem is van egy tévés kollégám, aki szintén mindig egy-egyet mond. Hát meglátjuk, mit hoz a jövő.

0: Na, akkor haladunk tovább, és akkor természetesen várom a további tippeket a holnapi spanyol argentin VB döntőre, de én már itt reggel egyszer szóba hoztam a mesterséges intelligenciát. Na, minden esetre az AI segítségével élve boncolják az angolok német kapitányát. Ő is, így is védekezik, mert hogy Angliában a média és a drukkerek első számú bűnbakjává vált a válogatott szövetségi kapitánya Thomas Tuchel. Őt tartják felelősnek azért, hogy a Harry Kane és a Bellingham és társai képtelenek voltak megfékezni Argentinát a labdarúgó VB elődöntőjében. Távoz Tuchel. Lassan ezt kezdik követelni Angliában, ahol hírhedten vérszomjas a sportsajtó és a drukkerek is. Ő viszont azt mondja, hogy 100%-ban elkötelezett a posztja iránt, és ő készíti fel Angliát a 2028-as Európa-bajnokságra is. Hát már itt többször megismétlődött, hogy elküldték a szövetségkapitányt, más neveztek ki. Hát minden esetre most meglátjuk, hogy Thomas Tuchel, a Chelsea egykori szókimondó német edzője, mit fog mondani a továbbiakban. És hát itt az új globális ikon, Jude Bellingham, aki láthatóan nem akar David Beckham sorsára jutni, és azt szeretné, hogyha a foci sikereiről is ismernék meg. Hát szóval nagyon-nagyon zajlik az élet most ebben az értelemben. Hát nem tudom. Szerintem az rendben van, hogy az edző az mindenféleképpen meg taktikát mond mindent, de hát azért az egy örök igazság, hogy a gólokat nem ő rúgja, hanem a játékosok.
1: Egy újabb sláger itt a paptarisznya.hu-n.

0: Kettő perccel múlt 10 óra, kedves hallgatók, és ahogy a korábbiakban is mindig sikerül, és nagyon örülök, hogy tudunk beszélni. Itt van a vonalban szakértőnk Károly Józsi, szervusz, halló, és köszönöm, hogy munka közben ismert.
1: Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatók.
0: Hát akkor annyi hír már napvilágot látott itt a holnap esti VB döntővel kapcsolatban. Nagyon aggódnak egyébként az időjárás miatt, mert a füst beborította a New Yorkot. De hát minden esetre meglátjuk, és nem tudom, hogy én csak ugye egy fél mondattal említettem, hogy fél óra szünet lesz, és akkor lesz a buli, a művészet, és nem előtte, mint ahogy ez lenni szokott. Úgyhogy ezt most nem tudom, kinek jó, de ez olyan, mint az ivószünet, az is reklám, lehet, hogy ez is csak pénzkérdés, nem?
1: Hát igen, és amúgy szerintem ez nem is szerencsés, meg nem is jó, mert azért fél óra sokkal, akkor ugye a játékosoknak úgy szinte oda, és újra be kell melegíteni, úgyhogy szerintem ez nem egy üdvözlítő rendszer, vagy újítás, amit most csinálnak. Hát megvetjük, hát persze nyilván minden itt pénzről szól, nyilván több a reklámidő, több a fellépő, tehát hogy persze az erről szól, csak nem a sport érdekei vannak itt.
0: Így van. Hát Szoboszlai és a fizetés és az 5 éves hosszabbításról itt elmeséltem mindent, ami megjelent. De ha már itt a pénzről van szó, akkor ott tartunk, hogy a MTVA, mármint a televízió, kiderült, hogy mennyi pénzt ad a közvetítések meg az MLS-nek, és hogy 6 milliárd forint innen, aztán ennyi a szerencsejáték, ZRT is támogatja az MLS-t, és hát a befolyt összegből kiderült, hogy 10,5 milliárd forintot az NB2-es csapatok között, az NB1-es, az NB2-eseknél meg 3,5 milliárdot körülbelül, és aztán a maradványból a női nagypályás és a futszál szakág is kap. Hát minden esetre érdekes, de ezt csak azért hozom szóba, mert kiderült, hogy például a Fradinak a következő meccsét, ugye a Twente ellen, mert hála Istennek simán megverték a Vojvodinát, azt meg nem az MTVA és nem az M4 közvetíti, hanem valami másik csatorna. Úgyhogy megy azért itt a harc a közvetítésekért.
1: Igen, mennek itt a harcok, és igazából ilyen, tehát hogy itt vagyunk, a bajnokság ugye kezdődik, és most derülnek ki megint azok az összegek, amiket a NB1-es csapatok MLS-től támogatásként kapnak, vagy csak között, nem támogatás, mert az jár nekik, mert ugye az ő mérkőzéseket közvetítik, és azért így azért elég nehéz tervezni egy idényre előre, mert ezt így nem tartom szerencsésnek, de hát mindegy, ez van, hát szegény ember vízzel főz, úgyhogy ezzel kell kalkulálni. És azért itt mindig felvetődik bennem az a kérdés, hogy miért nem értékesítik az NB1-es labdarúgó csapatok saját maguknak a közvetítéseket, mert szerintem az lenne, az mutatná meg, ugye mindenki a piaci helyzethez való visszatérés sürgeti, hát ez az igazi piaci helyzet. Nyilván különben, hát nyilván a kis csapatok kárára történne, ezben nyilván egy kis csapatnak a tévé közvetítéséért nem fizetnének akkora pénzt, és nyilván a nagy csapatoknak meg több jutna, de hát, hogyha megnézzük a legnézettebb labdarúgó mérkőzéseket, nem tudom, az elmúlt évben, hát magasan az első 10 a Ferencváros mérkőzés volt, tehát hogy itt azért jogosan vetődik fel, hogy akkor a Ferencváros miért ugyanannyit kap, mint mondjuk a XY kis csapatot éppen kieső elő, de hát mindegy, ez a rendszer, ez ilyen, ezzel kell együtt dolgozni.
0: Hát úgy jelent meg az írás, hogy fölösleges volt aggódni, a kormányváltás után is bőve jut pénz a magyar focira. Hát aztán, hogy ezt hogy osztják szét, meg el, az egy másik dolog, ugye?
1: Igen.
0: Hát akkor, hát egyrészt mit szólsz ehhez, és egyáltalán a bajnokság, mert azért mennek itt az igazolások, hát a Győr is hogy szerepelt, hát azért itt megint csak ott tartunk, hogy csak a Fradi.
1: Igen, ez megint egy frissó volt a magyar labdarúgás számára, tehát hogy nem egy világhírű Vikingó Reykjavik ellen játszottak, tehát a Vojvodina lényegesen dősebb csapat, mint ez a Reykjavik, és igazából az első meccsen már a Reykjavik eldöntette volna a továbbítást, mert hogyha simán ötöt rúg az Etónak, akkor egy rosszul sem lehetett volna szólni, és nekem nagyon nagy csalódás volt, hogy hogy az első mérkőzés rossz teljesítménye után a második félidőben szünetbe úgy mentek vezetőjátékosai, hogy vezettek egy góllal, tehát behozták a hátrányt, és akkor ennek ellenére a második félidőben meg kiestek, és úgy láttam, hogy a 60. perctől fizikálisan is fogytak, amit én nem értek, úgyhogy hát ezt nem tudom, ez egy nagy rejtély számomra, hogy ott mi történt, vagy mi történik.
0: Igen, igen, hát...
1: De nem jó irányba mennek most a dolgok, aztán nyilván tudjuk, hogy fognak igazolni 3-4-et, 3-4 komoly igazolás van ott betervezve. A Győrnél aztán persze majd meglátjuk, hogy hogy válnak be azok a játékosok, de hát igazából, ha azt nézzük, egyedül a Bambu Ali, aki kiesett náluk a kezdőcsapatból, és ez ekkora káoszt okoz kellett, hogy okozzon, hát nem tudom.
0: Nem tudom, hát meglátjuk. Minden esetre Orbán Viktorról is megjelent, hogy már elutazott az Egyesült Államokba, és még le is fotózták Frankfurtban, mikor átszállt, és természetesen ott nézi meg a VB döntőt. Hát minden esetre az van, hogy az M4 Sport a legfontosabbakat közvetíti. Hát, hogy most a legfontosabbak mit nem, azt azért még nem nagyon lehet tudni. Hát azért hát, ez
1: gondolom,
0: egy év.
1: Igen, elosztják majd a mérkőzést. Nyilván a Ferencváros mérkőzéséhez lenni, és sporton lesznek, és akkor azért itt egy két évig alatt azért 3-4-5 bajnoki mérkőzést is leadott a televízió, és gondolom majd ott dobálják egymás között, hogy melyiket éppen megy.
0: Igen.
1: Szatónak fogja közvetíteni.
0: Egyébként azt már tudjuk, hogy olyan csapat nyeri az idei foci BB-t, amelyik nem tudta megverni a zöldfoki köztársaságot. Hát szóval a spanyolok fiasztáznak majd vasárnap késő este az argentinok elleni finálé után. Hát meglátjuk, hogy mi. Minden esetre a spanyolok legutóbb 2010-ben jutottak döntőbe, úgyhogy nagyon-nagyon nagy harc lesz. Hát nem tudom. És akkor...
1: Két fantasztikus elődöntőn vagyunk túl. Mind a spanyol francia és mind az argentin angol elképesztően jó mérkőzés volt. A spanyol francia az nem volt annyira látványos, mint az argentin angol, de taktikailag meg az, ahogy a spanyol csapat szinte esélyt nem adva jutott tovább az esélyesebbnek kikiáltott franciák ellen, az ott nem nagyon szép teljesítmény volt. Úgyhogy biztos, hogy egy nagyon jó döntőt fogunk látni, bár szerintem a harmadik helyére játszott mérkőzés két csalódott csapat között is egy jó focit fokozni.
0: Hát reméljük, mert én itt a korábbiakban el is mondtam, hogy nyilatkoztak, és hogy senki nem akar focizni, meg minek az egész, hogy hívják, bronzmeccs. Szóval itt is megoszlanak mindenféleképpen a vélemények. Hát nem tudom, de minden esetre az biztos, hogy ilyen, most úgy értem a meglepetést jó értelemben, ilyen sok jó meglepetés, mint ami eddig itt a foci VB-n volt, és ezt meg is beszéltük, hogy, igen, hogy igen. Tulajdonképpen ez a hiába szidják itt-ott, meg ezt, meg azt, de azért jó ez a VB, ugye?
1: Én szerintem most a utóbbi idők legjobb világbajnokságát játszották itt a csapatok, és én minden meccset megnéztem, tehát itt tényleg minden meccset, és nagyon élveztem ezt a világbajnokságot, mert nagyon jó meccsek voltak, úgyhogy tényleg az egészen kis csapatok is teljesen jól helytálltak, nagyon nagy meccseket játszottak, szép focit is láthattunk, hát meg ugye most ez a tényleg a klasszisok világbajnoksága volt, tehát hogy tényleg a Holland, amit produkált, a Kín, akik ugye már nem lehetnek ott a döntőben az utolsó mérkőzésen, de hát fantasztikusok voltak a karakterek, meg a teljesítmény, amit letettek az asztalra. Ugye most már egy nagy karakter maradt, és ebben a kettő, mert Jamát is most már oda lehet mondani a nagy karakterek közé. Úgyhogy a Messi és Jamal párharca is lehet ez a mérkőzés, bár Jamának ez egy ilyen megelőlegezett bizalom meg egyelőre.
0: Na persze, hát minden esetre nagyon nagy várakozás előzi meg, és csak drukkolni lehet, hogy a füst meg minden az időjárás ne szóljon közbe, mert ez nagyon... De minden esetre, hogyha már a Fradiról beszéltünk, akkor azért itt azért is mondtam az előbb, hogy rendkívüli műsorváltozás, nem a megszokott tévécsatorna közvetíti a Fradi Twente elleni Európa Liga selejtezőjét. De azt nem tudom, azt nem olvastam, hogy akkor melyik, talán a sportcsatorna.
1: Most még én sem olvastam, nem néztem bele, hogy melyik televíziós csatorna fogja, mert ugye az első mérkőzés kín lesz Hollandiában, azt én is televízió fogom követni, nem lesz időm kimenni, és és a visszavágót fogom a helyszínen megtekinteni. De hát várjuk azt a mérkőzést is, mert hát azért ne felejtjük el, hogy ugye játszik a Fradi, rögtön hazajön meccs után, nem fognak ott éjszakázni, azért megtudtam a mérkőzést tenni, és aztán utaznak el hétvégén Paksra, mert kezdődik a bajnokság.
0: Így van, úgyhogy, Paksra.
1: Úgyhogy igen, úgyhogy megkezdjük a új bajnoki szezont is, nem csak a nemzetközit. Érdekes lesz, meg várom nagyon, meg
0: persze.
1: Ez a jó magyar fotball.
0: Egyébként itt volt edzőmeccs, a paksiak kikaptak, az alaegerszegiek győztek, és akkor még egy a Fradi. Hát ott van ez a nagyszerű srác, hogy úgy mondjam, Szalai Gábor. Ő megállítólag elmegy Portugáliába.
1: Hát van egy érdeklődés Portugália irányta, egy kölcsönadási szerződése. Még ez nincs ez lefutva ez a kör, tehát hogy még nincs meg a döntés ebben az irányban, mert azért ugye ebben az idényben is úgy áll neki a Fradi, hogy ugye még erről se kaptak tájékoztatást erről az öt magyaros rendszerről, hogy pontos megfogalmazása még nem volt meg ennek az új szabálynak, de tehát ugye a Szalai Gábor is egy tehetséges fiatal magyar játékos, úgyhogy még nem biztos, hogy ugye elengedi a Ferencváros Portugáliába, de hát majd meglátjuk azért itt a játékosnak az érdekeit is kell figyelembe venni, úgyhogy majd meglátjuk. Megjön egy magyar játékos, mert lesz itt igazolás is, és egy magyar játékos
0: persze.
1: Lesz igazoló, úgyhogy hát meglátjuk, kíváncsi vagyok. Én nagyon sajnálom, hogy az MLS meg tudta azt tenni, ami szerintem vérlázító, hogy a Korbut kizárta a magyar rendszerből azt a székely sártot, tehát nem is értem, hát ez vérlázító. Egy székely magyar fiút kizárnak ebből a rendszerből, de hát így megyünk neki a bajnokság.
0: Hát így van, de minden esetre ez a nagyszerű Fradi siker, hogy tovább ment, azért még önkritikusan is nyilatkoznak, mert itt Dibusz Dénes egyáltalán nem volt elégedett, ahogy olvastam. Azt mondta, hogy úgy látja, hogy ha nem lépnek előre, továbbra is meggyűlhet a bajuk hazai pályán, a másik csapatok ellen. Hát nem volt elégedett. Én nem tudom, hogy lehet mindig lehet valamivel jobb a másik, vagy a következő. De hát a kiállítás miatt, csak annyi, hogy a kiállítás nyilván nagyban befolyásolta a meccset, ezt mondta.
1: Persze, ott szerintem ott eldőlt a párharc a kiállításnál, ott meg is pecsételődött a bolygódén a sorsa, de én azt mondom, hogy ha nem lett volna ez a kiállítás a Ferencváros, akkor is maga biztosan megnyerte a mérkőzést, ebben biztos vagyok. A második fél időben meg már a koncentrációt teljesen más színvonalra került a Ferencvárosi játékosok, mert nagyon sok volt, aki nem kényszerített hiba a koncentráció hiánya miatt, úgyhogy ott volt egy 20 perc, amikor ott ellazázták, aztán utána a cserék után Gruber betalált, és akkor így maga biztosabb áttette ezt az eredményt, ugye beállított a 3-0-ás végeredményt, de mondom, igazából nem volt veszélybe egy pillanatig, csak forgott a
0: Ferencváros továbbításra. Tudom. Na jó, hát akkor hajrá, meglátjuk, és még egyszer csak a rendkedvéért, mikor van az első meccs az NB1-ben?
1: Az első meccs az a Fradi tudom mondani, hogy az jövő hét végén vasárnap fog a Ferencváros játszani, de szerintem pénteken játszik, lesz egy olyan mérkőzés, amire nagyon kíváncsi leszek, hogy mire kell az Újpest mérkőzés lesz az első fordulóban, úgyhogy szerintem az egy jó mérkőzés lesz.
0: Így van. No, hát akkor kérem tisztelettel a tippedet a VB döntőre, spanyol.
1: A VB döntőre megtippelhetetlen, de most már próbálkozok vele. Szerintem 3-2-re Argentina fogja ezt a VB döntőt megnyerni.
0: Tehát a tiszta játékidő számít, mint igen. Ahogy. És akkor hát Messi megkészülhet az aranycipőre, immár 9. alkalommal.
1: Ezt hát most ezzel a világbajnoksággal nagyon szép lett az esélyesek mezőnyébe előre, tehát hogy tényleg olyan szinten teljesített a világbajnokságon, hogy a aranylabda az megint áll mindenképpen az aranycipő, úgyhogy meglátjuk.
0: Hát meg is érdemli mindenféleképpen, én azt hiszem, hogy ezzel nem mondok semmi újat, és így van. Jó, hát akkor én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy tudtunk beszélni. Jó munkát, mert tudom, hogy dolgozol. És akkor, hát ma este is van ugye foci meccs, megnézzük.
1: Igen.
0: Csak nagyon későn, azt hiszem, ma 11-kor van.
1: Igen, igen, és a holnap lesz már emberi időpontban.
0: Az 9, azt tudom.
1: Már, igen, az már kényelmesebb lesz mindenki.
0: Jó, akkor köszönöm szépen még egyszer, és akkor jó munkát, jó pihenést.
1: Én is, és kellemes hétvégét neked is, és az összes kedves hallgatók.
0: Nektek is. Köszönöm, szervusz, viszont hallásra. Kedves hallgatók, Károly Józsit hallották, és akkor... Akkor mindjárt megyünk tovább, megnézzük itt, hogy kinek mi van a szívében, és aztán hát egy-két jó dalt még azért leforgatok, és majd 10:30-kor, akkor azért, hogyha nem mondtam volna, akkor elmesélem, hogy mi is a Nemzetközi Kaviárnap, ami ma van, és ezt követően pedig várom a stuttgarti telefont mindenféleképpen. A többi az majdnem, hogy szokásos. Dénes 11, Szent Miklós János körülbelül 4:12, és 11:30-kor pedig Tóth Sándor, ő is egy futballszakértő, meg közösen írtunk könyvet is, és ő rendszeresen nézi a magyar meccseket, nem annyira, de a külföldieket nagyon jól tudja, még az ausztrálokat is.

Akkor vegyük úgy, hogy ez egy kis beharangozó volt, már csak azért is, mert említettem, hogy 10:30 körül, akkor el is mondom, hogy nagyjából röviden azt, hogy tulajdonképpen január vagy július 18-a a Nemzetközi Kaviárnap. Mert hogy ezt a napot minden évben július 18-án ünneplik világszerte. Ez a nap a tisztított és sózott halikrából készült luxus csemege előtt tiszteleg. A legnépszerűbb fajták közé tartozik a fekete kaviár, tokhalból, és a vörös kaviár, az meg lazacból, de létezik hazai és csiga kaviár is. Hát szóval azért azt hiszem, hogy ez egy elég érdekes dolog, és hogy az is megjelent már nagyon sok felé, hogy ez azért is jó, mert egyrészt mert ízletes, meg minden, másrészt pedig azért, mert mindenféleképpen az előételek cárja a kaviár, ahogy ezt sokfelé mondják, de hát siker vagy nem siker, a magyar kaviár az is nagyon jó, és még mindig egyébként drága ínyenségnek számít, annak ellenére ugye, hogy itt van ez a bizonyos Nemzetközi Kaviárnap. Hát aztán azért is kell ugye ikrát enni, mert az nagyon-nagyon fontos, és hát már jó néhány éve a felsőbbrendű gasztronómiát apostrofálják, és hogyha valaki kimondja, hogy szereti a kaviárt, akkor már társadalmi hovatartozásnak is minősülhet, és a pezsgőben áztatott kaviár partik kiegészítő eszközévé vált. Hát valójában semmi más, mint a halikra, és teljesen egyszerű része a halnak, amit nagyon szeretünk, finom és egyedi. A kaviár fénykorát élik manapság, július 18-án ez is. Na de hát minden esetre tisztított és sózott halikra, és hát már rengeteg halikráját dolgozzák fel, de a legismertebb és a legkirályibb az orosz kaviár. A Fekete-tengerben, az Azovi-tengerben és a Kaszpi-tengerben honos valódi halfélék ikrájából készül. A legértékesebb és egyben legdrágább a Kaszpi-tengeri víza, a beluga ikrája. Hát a legdrágább kaviár, hát az is ott van már, hát nagyon sok különbség van, mert a vörös, meg a sárga, meg most már van úgynevezett kecsege fajta is, édes rózsaszín, ami pedig a makréláé. Hát hogyha azt hinné valaki, hogy a legexkluzívabb a belga kaviár, közel jár az igazsághoz, mert hogy a világ legdrágább kaviárja, ugyanis tényleg belga kaviár, de a nagyon ritka albino belgáé, ami fehér színű, és csak a Fekete és a Kaszpi tengernél találkozhatunk ezzel a kaviárral, ami hát egy ilyen az almás nevet kapta. Hát ezen kívül aztán idősebb korú és így ritkán befogható állat, annál ízletesebb, mélyebb aromákkal rendelkezik az ikrája. Ennek a kaviárnak kilója, akár kilója, hangsúlyozom, 400 000 forintra is emelkedik. Egyébként varázserőt is tartanak, meg egyáltalán tulajdonítanak neki. Persze nem új keletű, már az ókori Perzsiában is fogyasztották, sőt, varázserőt tulajdonítottak a kaviárnak. Hát ennyi. A középkorban is nagy volt a kereslet. Második Edward angol király egy rendelkezése kifejezetten megtiltotta a pór népnek a kaviár fogyasztását, és hát hosszú ideig nagyon ritka különleges számított, aztán beszállt a buliba a 900-as éveken, Egyesült Államok, Kanada is, és aztán mindenhol. Hát eljutottunk odáig, tehát

Hogy hát leginkább autentikus, ha a kaviár fogyasztása előtt egy igazi orosz vodkát hörmintünk fel, és utána kóstoljuk meg a kaviárt. Én azt hiszem, hogy azért erről nem sokan tudtak, de hát mindenféleképpen azért. Én azt hiszem, hogy erről érdemes volt beszélni. Na, menjünk akkor tovább Szújcs Judittal.

0: Köszönöm szépen először is a hívást, a vonalban Csernák István, halló Stuttgart, halló, halló, minden jókat előre is.
1: Halló Budapest, minden jókat utána is.
0: Előtte is, utána is, így van, nagyon helyes. És hát ugye minden tele van, és mindent legyőz a futballvilágbajnokság, mert a futamra csak legyintenek, de a VB döntő miatt izgul az egész Formula 1-es társaság. Úgyhogy hát ugye holnap este 9 döntő, Spanyolország, Argentína, hát akkor én tőled is először erre várom a tippet. Tippeket, Ibolya?
1: Ibolya tippel 3-1-es spanyol győzelmet.
0: 3-1-es spanyol győzelmet. Ilyen még nem is volt, visszafele már volt. És te?
1: Én a részemről tippelek 2-1-es spanyol.

0: a győzelmet.
1: 2-1, igen, mégis van egy 3-1-es, de az messziről, igen.
0: És? Ugye, ez a generációknak a meccse, lehet így mondani, Jamal Messi ellen, tehát apa fia ellen. Most éppen néztem, a Jamal pont 4 hónap a fiatalabb, mint az én fiam.
1: Igen.
0: Tényleg. Viszont az, ahogy emlegettétek, a szünetbe, tehát a szünet, hogy hosszabb lesz.
1: Igen.
0: Erről szó volt a rádióban, amit szoktam hallgatni munka közben, és mondta a moderátor, hogy a FIFA 15 perces szünet, 15 perces a szünet irányadó. Viszont lehet hosszabb, viszont az a bírónak a személyes döntése.
1: Aha.
0: És akkor feltegette a moderátor, hogy mi van akkor, hogyha a bírónak nem tetszik a szünet, akkor kap a Sakira egy piros lapot?
1: Hát nem tudom, nem tudom.
0: Meg hát Perez Gáborra fejtegetetek ezt a sajtótájékoztatást, sajtótájékoztató, és ugye pénzt kell fizetni a szelfié. Hát ez se új, Gábor, mert Ozzy Osbourne egy szelfié 1500 eurót kért.
1: Na de várjál, félreértés, nem a szelfiért kell fizetni, hanem a sajtótájékoztatóra való bejutásra kérik a jegyet, vagy a meg kell venni a jegyet, ami egy hülyeség. Hát az ember elmegy egy sajtótájékoztatóra, meghívják és tudósít az eseményről. De itt, hogy ebből is pénzt csinálnak, és aztán megengednek egy szelfit. Szóval ez disznóság.
0: Jó, hát Ozzy Osbourne meg a szelfiért 1500 eurót.
1: Na jó, hát az más, Ozzy, és a sajátjáért kéri, de nem egy nemzetközi szervezet, amelyik pénzt kér azért, hogy beszéljenek róla. Hát szóval ez nem. Hát na mindegy.
0: Jó, mellékesen elnézést a hangomé, nekem nem azért olyan a hangom, mint Popovics Lacinak volt, ugye hát hajnali 3 ugye úton volt, mint ahogy említette. Én kaptam egy ilyen, olyan lokalizálta ezt a betegséget.
1: Uh-huh.
0: Ezt úgy nevezik, hogy nyári influenza. Hogy honnan szedtem ezt, nem tudom, de azt hiszem hallható a hangom. Úgyhogy ha netán belecsaholnék a műsorba, akkor elnézést kérem a hallgatóknak.
1: Ha nem mondod, nem is vettem volna észre.
0: Viszont Gábor, most hadd vegyem a VIP kártyámat, vagy a VIP státuszomat igénybe.
1: Jó.
0: Mi vagy személyes témáról szeretnék beszélni. Tehát gyakorlatilag, na, mind a szocializmusban mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek is. Na, azok a VIP. Tehát következőről van szó, egy nagyon jó barátom, egy régi nagyon jó barátom holnap fogja ünnepelni egy kerek születésnapját. Egy doktor, aki nem az egészségügybe, nem a jogászatba és nem a filozófiába szerezte a doktori címét, hanem a karosszériába. Tehát lemez munka és karosszéria javítás. Következő a történet, a 80-as évek elejét írjuk, amikor nem úgy volt, mint manapság, idősebbek még emlékeznek rá, gondolom, hogy rendelek egy autó alkatrész, legyen az ajtó, vagy sárvédő, vagy bármi,
1: uh-huh.
0: A neten megrendelem, és akkor holnap után itt van, és akkor beépítetem. Akkor ugye, hogy hozzájussák, kellett hozzá a szocialista kapcsolat.
1: Igen.
0: Ha volt az is, az sem volt néha elég, mert a tucok is drágák voltak.
1: Uh-huh.
0: Tehát az ő, hogy mondjam, a kiemelkedő teljesítője az volt, hogy a többi karosszínés mondta, hogy oké, hozz egy sárvőt, ráakasztom, lefesteted, és ide-oda. Viszont ő azért lett doktor, egyébként a polgári neve Tavaszi József,
1: uh-huh.
0: Azért lett doktor a beceneve, megérdemelt beceneve, mert ő egy horpat sárvédőt, vagy egy horpat ajtót, azt ő kiegyengette úgy, hogy a lak nem kopott le, nem pörgött le az ajtóról, vagy a másik elemtől.
1: Uh-huh.
0: Elemről. És azért hívták doktornak még, mert saját kezüleg készített ilyen kellékei voltak, amivel betámasztott, meg ez az amat, és az a kirakta sorba, mint a doktor, ugye hát a műtét előtt. És volt egy kalapácsa nekem, ami le volt polírozva tükörfényesre, és azzal uh-huh. úgy egyengedte ki a elemet, hogy a lap nem kopott le, persze a horpadt elemet. Volt a következő stúfa, amikor gyűlt volt az elem, ami nem volt menthető a másik által, akkor volt az, hogy elővette a hegesztőpisztolyát, és az ilyen pontmelegeket adott neki, volt szerencsém asszisztálni neki, mert akkor kellett egy asszisztens, egy vödör víz, meg egy rongy. És mikor melyik pontot hűtse? Párszor mégis égettem a kezemet, úgyhogy, na, mindegy, tehát ő azért doktor, és megérdemelten doktor, és Jóska barátom ugye holnap ünnepi 71. születésnapját. Most nem tudom, nem hatalmazott meg, hogy megmondhassam, de nem az a fajta ember, aki szégyelli a korát, mert mikor a közepes férfikorát, érett férfikort elérte, és már kezdett úgymond ilyen világosabb lenni haja neki, akkor kezdett hasonlítani a Richard Gere-re, a Pretty Woman.
1: Igen.
0: Hogy annyi a különbség a Richard Gere meg a Jóska között, hogy a testfölépítése a Jóskának egy picit, hogy is mondjam, a nehézségért, picit kompaktabb, ez a jelenség. Picit kompaktabb, amihez hozzájátszik az, hogy élt jó néhány évet Bajorországban, Németországban itt, és ott Bajorországban hozzátartozik a középkorú férfiak jó megjelenéséhez egy ilyen médium sörpocak. Na most ebből a szempontból Jóska barátom nagyon rövid idő alatt integrálódott Bajorországba. És itt nálunk ugye Svábiában, tehát a Stuttgart, itt is ugye gyakori az ilyen látvány, és ugye Svábot konfrontálsz azzal, hogy sörpocakod van, a Schwab válasza annyira, hogy gute Werkzeug gehört unter dem Dach. Mm-hmm. Az magyarul azt jelenti, hogy jó szerszámnak tető alatt a helye.
1: Igen. De ez jó.
0: Hogyha netán cikiznék ott már kis szűkebb hazánkba a pocakjai, akkor ezt kell válaszolni, Jóska, hogyha hallasz bennünket. tehát akkor kompaktan Jocó, Jóska, Józsi, nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
1: Én is innen a stúdióból.
0: És úgymond az egész dolognak a keserű mellékíze az, hogy egy nagyon-nagyon nagy üdvözlet, ironikusan, a három betű csomagküldő szolgálatnak, tehát csomagszállító szolgálatnak, sárga alapon, piros betűkkel. De kérek szépen, Gábor, feladtam az ajándéket neki múlt csütörtökön, reggel 6 óra 40 perckor, adta fel íbaj egész pontosan.
1: Igen.
0: És még nem ért oda.
1: Hát ez jó.
0: És 9 eurót fizettem érte.
1: Hát igen, ismerem én is ezt a szolgálattársaságot.
0: Na most, hogyha Azerbajdzsán fővárosában feladsz egy csomagot, Kazasztán fővárosában, az már rég ott lenne.
1: Igen, az könnyen lehet. Igen.
0: Tehát ennyi az európai fejlettségről. Tehát akkor még egyszer jó szó. Szóri, úgymond a szolgáltató nevében, holott én megtettem mindent.
1: Hát igen, igen. És?
0: És akkor kérnék tőled egy zenét, Gábor.
1: Meg lesz, igen.
0: Mert ugye a mi időnkben, beszélek ilyenről, az volt akkor úgymond a megjelenésnek a fontosság, hogy az autóba az a zene zuhogjon, ami éppen a diszkóba megy. Tehát most nem tudom, hogy ez hogy történt, ez a dal, ez 1983-as, de Jóska még 1985-ben is ezt hallgatta. Egy kis utcában ültél, és hallottad, hogy jön a Sunshine Reggae a Lédbektől, akkor tudtuk, hogy a tavaszi valahol a környéken van.
1: Ez igen. Hát akkor gondolom, amit kérsz, az legyen a Sunshine Reggae, igaz?
0: Így van, eltaláltad, 100 pont.
1: Jó, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, minden jót, és aztán a holnap esti döntőbe azért mindenféleképpen bele kell nézni. Ma este is van meccs, csak itt magyar idő szerint 11-kor kezdődik, hát nem hiszem, hogy mindenki azért a bronz meccsért fennmarad, de minden esetre akkor köszönöm szépen, minden jót, vigyázzatok magatokra, szervusz, visszhallás.
0: Visszalásra, és köszönöm, hogy a VIP státuszomat igénybe vehetem.
1: Rendben, köszi, szervusz, szia, minden jót.
0: Visszalásságában a kellemes hétvégeteket is hallgatok.
1: Szintén. Hát akkor jöjjön a Sunshine Reggae, és hát utána azért még visszatérek egy pillanatra, itt a, nem is egy pillanatra, a futballdöntőre, mert fantasztikus hely és jegyárak vannak.

Akkor, ahogy mondtam, visszatérünk egy kis időre, egy-két percre, mármint a futball VB-re és a jegyárakra. Hát már minden esetre már a jegyárusítás első szakaszában a FIFA által megszabott a helytől függően 4-10 ezer dolláros, tehát 1 és 3 millió forint közötti jegyárak is komoly felháborodást váltottak ki, de hát nem meglepő, a döntő mindig hatalmas érdeklődés vált ki, és hát a világ két legjobb csapata játszik a trófeáért, és hát a szünetben pedig hát fellép Justin Bieber, Shakira, Madonna, úgyhogy ez a halftime show, mármint a félidő, ez is nagyon érdekes. Na de, összegyűjtötték a viszonteladók aktuális jegyárait, az adatok szerint a döntőre árult jegyek átlagos viszonteladási dára 12.751 dollár, ami 4 millió forint körülbelül, és ez 2000 dollárral meghaladja az eddigi rekordot tartó 2024-es Super Bowl kukát. Hát szóval itt a teljes képhez hozzátartozik, hogy a New York-i MetLife Stadion több mint 80 ezer férőhelyes, sokkal nagyobb, mint a 2026-os VB döntővel összehasonlított eseményeknek otthont adó létesítmények, és ott az adatok szerint a legolcsóbb másodlagos jegyár 8 ezer dollár, az 2,5 millió forint volt a vasárnapi döntőre, de hát ezzel csak a legfelső sorok egyikéből lehet nézni a meccset, míg a pályához közeli elérhető legdrágább jegyért, na most figyeljenek, 69 ezer dollárt, tehát több mint 20 millió forintot kell fizetni. Hát aki oda kimegy, azt hiszem, hogy ezt ki is fogja fizetni, de egyébként a ma esti Franciaország-Anglia bronzmérkőzésre már 729 dollárért, tehát mondjuk 230 ezer forintért is lehet belépőt venni, még az elérhető legdrágább egy 15 ezer dollár, vagyis több mint 4,5 millió forint. Hát ennyit arról, amiről a korábbiakban is sokat beszéltünk, hogy azért egy-egy ilyen sportesemény, ez a házigazdáknak mindig-mindig nagyon nagy pénzt jelent, és nagyon remélem, hogy amikor nálunk vannak ilyen jelentős események, Gyémántliga, Atlétika, stb. Nem is beszélve itt a Európa Arénában futballdöntő meg minden, hát én nagyon remélem, hogy nekünk magyaroknak is jut majd, és lesz hova szétosztani a sok-sok jegyárból való bevételt.

0: Akkor folytatjuk a nagy gazdag világgal, és már nem a helyárakkal, hanem inkább a véleményekkel. A vonalban Kubál Dénes, szervusz Dénes, halló, örülök, hogy itt vagy.
1: Szervusz Gábor, szép jó napot kívánok, üdvözöllek tisztelettel, illetve a rádió hallgatóit is.
0: Én meg Klárikát, mert ugye bár kiderült, hogy az egyest a múlt heti norvég meccset, norvég-anglia meccset, ő is eltalálta. Jövő héten pótsorsolás. Akkor mielőtt még tovább mennénk, kérem tisztelettel a tipjeidetet.
1: Annyi van az ő tipjeinél változat, hogy ugye azért szokta itt mellettem néha hallgatni a dolgokat, és mondja, hát azért változtassunk már az egy-egyen. Mondom, nekem mindegy, te döntésed.
0: Mennyire?
1: 0-2 tétel.
0: 0-2, tehát Argentína, igen.
1: Magam részéről 1-0.
0: Az pedig spanyolok, igen.
1: A Kata 1-2.
0: 1-2.
1: És a Soba mondta, hogy nem pártol el a döntetlentől.
0: A 2-2-től.
1: De 2-2 helyett 0-0.
0: Na most 0-0. Azt képzeld el, hogy itt még szólt a zene, Sárkány Feri telefonált, és ő az egyetlen, most már Csabán kívül, aki 0-0-at mondott. Hát így megyünk tovább. Na szóval akkor mit szólsz ehhez az egész ügyhogy, amikről én itt beszéltem, mert tudom és mondtad, hogy hallgattál. Hát van itt jó hír, rossz hír, de tulajdonképpen nincs rossz hír, hát kész. Így van, lezajlik.
1: Hát mindenféleképpen én ilyen 50-50 esélyt adok.
0: Én is, igen.
1: Megmondom őszintén, hogy a spanyoloknak egy óriási eredmény az a játék, hogy rendkívül precízen, pontosan, sok apró passzokkal föl tudják dühíteni az ellenfelet. Ugye mi a lényeg ebben az apró passzokban, hogy az ellenfél játékosai idézőjelben, mint pókafalon úgy szaladgálnak.
0: Igen.
1: Kergetik a labdás ebben, de azt nem nagyon fogják találni, de másodpercek törzsrész alatt már másnál van a Lassi. A spanyoloknál én ezt a játékot említem meg, ami előnyt is kovácsolhat. Argentinánál meg nyilván a játékosokban benn van az, hogy nem csak Argentináért, hanem most már ugye királyunkért, Messiért is játszani kell, még fokozottabb erővel, hogy úgy búcsúzzon el a labdarúgó világbajnokságon, ami pályafutása idézőjelben végén megérdemli. Nem tartom valószínűnek, hogy több gólos meccs lesz.
0: Én sem, így van, én is így gondolom.
1: Nem tartom valószínűnek. Ugyanúgy ezt a gólszegénységét, vagy gólszegénységet a mai francia-angol mérkőzésen is, mert ugye lehetett már többféleképpen olvasni, hogy tulajdonképpen a két ország minek tekinti ezt, vagy a szövetségi kapitányok minek tekintik ezt. De azért én valahol azt mondom, hogy mind a két csapatban, főleg az angoloknál, több idős játékos van.
0: Bizony.
1: Már, hogy ők azért pályafutásuk végén, hajban majd, mikor elérik az időseket, vagy a még korosabb embereknek az életét, örömmel fognak visszatekinteni rá, ha itt a világbajnokságon szereztek egy bronzért. Mert nem tartom valószínűnek, hogy aki ilyet fog nyerni, hogy az utálattal fog erre
0: persze
1: az időszakra visszaemlékezni.
0: Persze, mindenféleképpen, és nagyon jó meccs lesz.
1: Más sportágokból én, amit a héten figyelemmel kísértem, a fiaink az U20-as Pécsi kézilabda válogatott erdéselejtedő sorozatát. Hát mindenféleképpen nem tudom, hogy mennyit tudtál belőle olvasni.
0: Keveset.
1: A dolgokból, mert holnap elérkezett oda ez a csapat este 18.30-kor, hogy a svédek ellen a döntőt játszok.
0: Igen, ezt ennyit tudok.
1: Ez a magyar válogatott történetében eddig 1998 és 2004-ben fordult elő, hogy bekerültünk a legjobb négy közé. Uh-huh. És itt eddig megvertük a cseheket, a szlovénokat, a lengyeleket, majd kikaptunk a svédektől, ez érdekes lesz, majd megvertük a németeket, a románokat, és újra összefutottunk a szlovénakkal, újra megvertük őket is. És így jutottunk el a holnapi döntőhöz. Minden esetre én nagyon szorítok. Hát itt kemény lesz, mert a svédekkel már itt összefutottunk, és egy megérdemelt nagyobb arány, hogy győzelmet értek el. Hát Gábor, belenézek itt a magyar labdarúgásban, meg a problémákban. Én szerintem ebből olyan káosz lesz, hogy az NB2-es és NB3-as klubok kérhetik az időpontokat, hogy melyik napon játsszák le a mérkőzéseket.
0: Igen.
1: Na most azért vegyük figyelembe azt, hogy az NB2-es kluboknál nagyon sok olyan van, aki egy NB1-es klubnak a fiú csapata.
0: Pontosan.
1: Úgyhogy ez gyakorlatilag nem tudom, mert akkor most akkor lesz majd péntek, szombat, vasárnap, sőt, még a hétfői napra is tehetnek el a másik NB-s klubok mérkőzéseket.
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy a nem pénzügyi tudom. Dolgokban nem nagyon szólok mit bele, mert majd elválik menet közben, hogy mi az, ami megmaradt, és mi az, ami elment.
0: Igen.
1: A érdekesség Kubatovnak a tisztséje.
0: Igen, hogy ott még azért is megszerezte.
1: Nem tudom, hogy a harmadik mi lesz, mert hogy a FCC-nek az elnöke, oké, majd most a úgynevezett ügyvezetői poszt és az övé lett. Mi lesz a harmadik?
0: Hát nem tudom.
1: Majd ő lesz Forvé helyett az edző, mint már van például a magyar labdarúgásban.
0: Igen. Igen.
1: Nem tudom. Ez az ő dolguk. Ha ezt megavarták maguknak, akkor egyék is meg azt mondom. Megmondom neked őszintén, hogy persze, hogy szurkoltam a Ferencvárosnak. De az, hogy egy csapat 85 percig ember előnybe játszott,
0: igen.
1: Azért ezt nem nagyon dicsekszünk el vele.
0: Így van, egyébként igaza.
1: Én a 3-0-ás győzelem, de azért tegyük mellé, hogy ez a Vojvodina a ember hátrányra való nélkül is, vagy együtt lehetőségeket jutott
0: igen.
1: A gólszerzéhez. Minden esetre én azt mondom, hogy a Twente ellen ez a játék kevés.
0: És akkor most azért, mert hogy lejárt az időnk szóló közben, és tökéletesen egyetértesz te is Dibusz Dénessel, aki azt mondta, hogy ez a játék oda nem lesz elég, és önkritikusan nyilatkozott, és hogy így alakul. Dénes, hát akkor én nagyon szépen köszönöm, és szerencsére egy békés hírrel fejezem be, mert egy újabb sportszövetség oldotta fel a szankciókat az oroszokkal szemben. A Világszövetség után 4 nappal az Európai Asztali Tenisz Szövetség bejelentette, hogy július 28-ától kezdődően teljes körben engedélyezi az orosz és fehér orosz sportolók részvételét a védnöksége alatt zajló versenyben. Minden esetre ez már tisztességes. Dénes, na ezzel zártam, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Minden jót a hétvégére.
1: Én is köszönöm szépen. Mindenkinek kívánok nagyon jó hétvégét. Sajnos ez a kerület ettől a beígért fergeteges esődől úgy nagyjából, mire lejött szálloz volt, éjjel kapott ez a Rákoskeresztúri rész, úgy nagyjából egy percet.
0: Hát én pedig csak azt tudom mondani, Budán, ott a Budagyöngye környékén is akkora felhőszakadás volt hosszan, hogy még a nyomait még ma reggel is mosni, cukkolni kellett. Na jó, Dénes, szervusz, viszont hallásra, okay. Mindenkinek minden jót.
1: Szervusz, Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm, szervusz.
1: Viszont hallásra.

0: A dalnak vége, de mi még azért néhány percet tudunk beszélni a vonalban. Szent Miklós János, üdvözlöm, halló, halló.
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is. Most Beregyújfalóban, és nem a Interrégió vonatról.
0: Igen, mint a múlt héten. Egyébként én itt a műsor elején is említettem, hogy itt a technika ördöge miatt elszállt minden, de én úgy emlékszem, hogy ezt a múlt heti egy-egyet Beregyújfalón is eltalálták, ugye?
1: Igen. Ugye nézem a jegyzeteimet, meg elküldtem én ezt e-mailbe is, úgyhogy majd meg tudom ismételni, hogyha szükséges. Jóska meg Andris tippelt a múlt héten egy-egyet.
0: Jóska, Andris. Jó, de azért majd kérek egy, hogy hívják ott e-mailt, mert akkor legalább meglátom, hogy helyre jön a dolog.
1: Hát valószínűleg szükség lesz amúgy is e-mailre, mert
0: nincs meg minden tipp.
1: Az imik még nem érkeztek be a tippek.
0: Imik még nem, és akkor a többi az nagyjából megvan?
1: A többiek megvannak, igen.
0: Akkor én most nem a technikát nézem, hanem egy darab papírt, és akkor már is írom.
1: De még mindig jó az írásos.
0: Igen.
1: Tehát akkor most vannak visszatérőek.
0: Na.
1: Tehát kezdjük úgy, hogy Ari 2-1.
0: Na, akkor csak visszajött, jó. Ari 2-1, tehát spanyol, igen.
1: Így van. Tehát csak előzetesen mindenki spanyol győzelmet feltárul, legalábbis eddigi tippek alapján. Zsiga 2-1 szintén.
0: 2-1.
1: Zita 1-1.
0: Azt mindjárt gondoltam, igen.
1: Csabi 2-2.
0: Azt mondja 1-1. Csabi 2-2.
1: Aztán a három imi az egyelőre pihenő van.
0: Igen.
1: Majd elküldöm őket is. Jóska 2-1.
0: Jóska 2-1.
1: Pisti 2-0.
0: Pisti 2-0, igen.
1: Andris 2-1.
0: Andris 2-1.
1: Hogy legyünk változatosok, Sanyi 2-1.
0: Igen. Igen.
1: Ági is 2-1.
0: Ági is 2-1.
1: Feri 3-1.
0: Na, ez már komoly. Feri 3-1.
1: Gergő 1-1.
0: Gergő 1-1, igen.
1: És én is döntetlen várok, csak egy kicsit több góllal, 2-2.
0: 2-2. Jó, hát akkor én ezeket most fölírtam, és akkor hát most nem a vonatból, hanem otthonról, és hát azért én itt sok mindent elmeséltem, és akkor most mit szól a mostani eredményekhez, meg hát egyáltalán, hogy így jutottunk el a döntőig, csak legyen is, és ne legyen füst New Yorkban.
1: Hát most úgy, ahogy egy elhangzottak, hogy milyen, hát mondjuk úgy, hogy csillagászati jegyárak vannak, de legalábbis számunkra ez ad, mert mitől lehet Amerikában nem tűnik ez, de lehet ott is, ott se olcsó ez. Kényelmesebb lesz egy hideg sör, vagy egy boroskóla mellett kényelmes fotelba ülve nézni a meccset, mert minket kevésbé fog zavarni ez a smog, ami itt a kanadai erdőtüzek miatt odafújta a szél, ha van egyáltalán szél a New York, New Jersey, úgy hiszem ott lesz ugye
0: igen, New Yorkban.
1: Döntő.
0: Holnap este 9.
1: Úgyhogy hát nem irigylem őket, mert láttam képeket, ahogy maszkba mászkálnak az emberek. Nem tudom, tehát egyszer már komolyan kellene venni ezt az egészet, ami van itt a világban. Hát, most, hogy utaztunk ugye a vonattal, és ugye átmentünk a Zagyván, a Tiszán, aztán láttam a Dunát is, hát valami elképesztő, milyen picik a folyók.
0: Ugye? Mindenféleképpen. És jó volt a vonat, mert itt a műsor elején Sárosi Ágnes elmondta, hogy mekkora kitolás volt a vonat, mert nem működött a légkondi, elől, hátul, minden. Hát ezek szerint itt nem volt ilyen.
1: Itt ez a jól nézem, Bombardier gyártmányok járnak interjúk, ez ilyen egyszerű, olyan, mint a kombinovillamos, egy ilyen nagy,
0: igen.
1: Egyben van az egész, és nagyon kellemes idő volt végig. Én általában az interrégiók nagy többsége ezzel jár, Debrecen vagy Nyíregyháza, hogy honnan indul. Hát már volt én is, amikor kifogtam, hogy fecske, kocsik voltak, és akkor ha megállt a vonat, akkor megállt a levegő is. Úgyhogy kellemesen utaztunk oda, ráadásul emeletes vonaton, úgyhogy
0: hát
1: kényelmesen felült az ember a felső szintre, aztán Pestig ugye nem volt semmi gondunk, illetve hát annyiba rosszabb, hogy ugye odafönt jobban érzékeli az ember a, hát a sinek állapotát, mert volt, amikor nagyon-nagyon imbolygott a kocsi, és akkor a füles keresztrejtvényét nehezebb volt fejteni. De nekünk ráadásul, amikor jöttünk haza, másodperc pontosan érkezett Szoboszlóra a vonat, ami ritkaság, mert amikor a lányok jönnek, az ők mindig ilyen negyed óra, 20, sőt, ezt a rági másfél órás késős érkezett meg. Hát kiszámíthatatlan az igazság.
0: Hát ez van, de minden esetre, amikor a múlt héten beszéltünk, jó volt a hang is a vonatról, úgyhogy mindenféleképpen ez így nagyon jó. Hát ami pedig itt a jegyárakat, meg a pénzt illeti, igaz, fotelből egyszerűbb, és most holnap este 9-kor kezdődik, úgyhogy azért még jobb. Egyébként mondtam itt a műsorban, hogy a mesterséges intelligencia is a spanyolokat próbálja kihozni győztesnek. Hát megmondom őszintén, én is leginkább döntetlenre gondolok, mert nagyon jó meccsnek ígérkezik.
1: Hát én ma néztem, földobta nekem a internetvilága egy érdekes képet, a UNICEF ilyen jótékonysági fotópályázat, nem tudom, fotózáson készült, ahol a Messi ott van, amikor a Yamaha fürdeti az anyukáját, ez valami elképesztő, és ez egy 18 évvel ezelőtti kép, és most egymás ellen fognak játszani, tehát ez valami annyira szenzációs lesz ez a meccs, már csak a két ember miatt is, úgyhogy én nagyon-nagyon várom a holnapi meccset. A mait az úgy kevésbé, mert a bronznak ennek a bronzmeccsnek nincs igazi tétje.
0: Hát igen, erről is szó volt itt a korábbiakban, hát szóval nincs, és tényleg nyilatkoztak is, egyik se akar játszani.
1: Hát a legtöbb abba bízhatunk, hogy ma este, mivel ugye igazi tétje nincs, én úgy veszem ezt, hogy akkor lehet, hogy egy jó kis meccs lesz.
0: Már akkor mindenki felelősség nélkül játszik, mert nem szeretik a bronzérmet. Jó, hát akkor maradjunk ennyiben, én nagyon szépen köszönöm, és akkor várom a továbbiakat, és hát minden jót a maradék hétvégére. Hajrá Spanyolország, és hajrá Argentina.
1: Egy kis esőt küldhetnének ide, Gábor, én már hallom, hogy ott jó kis eső volt a Budagyöngye környékén.
0: Hát hatalmas zuhany.
1: Már nem is emlékszünk, hogy mikor volt utoljára eső.
0: De ez tegnap este, ez félelmetes volt hosszan, és mondom, még a reggel is a nyomokat kellett eltüntetni mindenhonnan. Hát ez volt. Jó, akkor jó étvágyat az ebédhez is.
1: Köszönjük szépen, finom zöldbábleves lesz, úgyhogy jó fog esni.
0: Jó, köszönöm, viszont hallásra, János, minden jó.
1: Viszont hallásra, további jó műsorvezetést.
0: Köszönöm. Na hát akkor megyünk tovább, és ha valaki nem tudná, hogy hol tartunk, akkor annak már is megmutatom, most rögtön.

0: Mindjárt egy másodperc, és 11 óra 27 perc van egészen pontosan, drága jó hallgatók, és ahogy a műsorban én már említettem, hogy szakértünk, Tóth Sándor itt lesz velünk néhány percre, mert még annyit bátorkodtam mondani, hogy nem elsősorban a magyar labdarúgás, hanem inkább a nemzetközi érdekli, ami most természetesen mindannyiunkat így érint, mert hogy holnap döntő, ma este bronzmeccs, mennyire tudtad, szervusz, köszönöm, hogy itt vagy, követni a VB eseményeit, vagy mennyire akartad?
1: Szervusz műsorvezető úr, üdvözletem a kedves rádió hallgatóknak. Hát, hogyha 15-20 éve ismerősi körben valaki azt mondja, hogy én egy világbajnokságot is csak így finoman fogalmazva lájtosan fogok követni, akkor valószínűleg harsány kacajjal jutalmaztam volna ezt a jövendőlést, pedig eljutottunk idáig, mert egyszerűen az a folyamat, amely a nemzetközi labdarúgás, a magyart most adjuk, ami a nemzetközi labdarúgásban, főleg a FIFA égisze alatt zajlik, az számomra most már nagyon-nagyon kilépett a sport köréből, és amit ez az Infantino nevű infantilis művel, az pénzügyileg értem, mert a FIFA hihetetlen gazdag lett, és folyamatosan gazdagszik, de hogy a labdarúgás, mint sport egyre inkább eltűnik ebből a dologból, azt nagyon-nagyon megállapítottam magamnak.
0: Hát igen, ebben tökéletesen igazad van, a körülmények is, és most nem a jegyárakra gondolok, hanem ezekkel a ívó szünetekkel meg minden, és most itt van a buli holnap, mert nem negyed óra, hanem a két fél idő között, hanem akár fél óra, és ott van a művészeti produkció, de hát rendben van, hogy Justin Bieber, meg Madonna, meg egy csomóan mennek, na de hát akkor azért ez, nem hiszem, hogy beleillik egy futballdöntőbe, és a többinél meg mindig előtte volt a buli.
1: Hát igen, itt nem véletlen egyébként, hogy az Infantino már tavaly a hivatalos megbízatáskor, amikor ugye Trump, a mexikói elnök és a kanadai elnök részt vett a bulin, akkor Infantino a FIFA által akkor és kizárólag Trump részére megteremtett sportbékedíjat átadta Trump elnöknek, ami ellen egyébként, amiről senki nem tudott, viszont mindenki háborgott. Uh-huh. A mostani Trump poponyalásig ez már vérlázító. Egyébként mára kiderült, hogy a szünet az 17 perc, tehát nem lesz fél óra, ami ellen tényleg föl volt háborodva mindenki, mert a poén, hogy a FIFA nemzetközi szabályalkotó szervezete által a két félidő közötti szünet 15 percben van maximálva, ez a maximális idő, amennyit megszakítás lehet a két félidő között. Most a FIFA Infantino vezetésével saját jogalkotó szervezetének törvényét szegi meg azzal, hogy két perccel hosszabb lesz, hogy ez most 17 lesz, azt már ember meg nem mondja. Csak az a baj nekem ezzel a dologgal, hogy pont a lényege tűnt el ez a szünet, ez törvényileg arra volt kitalálva, hogy ugye a játékosok felfrissüljenek, kvázi egy kicsit pihenjenek, megkapják az új eligazításokat, tehát ez a játékosokért volt, hozzátéve, hogy az a negyed óra arra is volt, hogy a közönség kimenjen, igyon valamit, nem feltétlenül vizet, egy kicsit dumáljanak, egy kicsit lazítsanak. Ez az, hogy a játékosnak mondjuk 17, meg a kimenetel, meg a bejövetel 20 perc szünetet kell tartani, ez nem tesz jót a pszichének, nem tesz jót a fizikumnak. A szünetben tartott showműsor, az pont azt teszi lehetetlenül, hogy a közönség kimenjen, ami egyébként nem jó a stadion szolgáltatóinak, tehát azok el akarják adni a Big Mac-et, a haddagot, a Coca-Colát, meg a sört. Hogyha nem tudnak az emberek kimenni, akkor ezek rosszul járnak, tehát minden sebből vérzik ez a dolog, de Infantino mesternél a labdarúgás sport jellege már régen megszűnt.
0: És főleg az is megszűnt, hogy hány csapat menjen, mert most már ott tartunk, hogy legyen 64. Hát szóval azért ez már vicc.
1: Amit, amit azért nem értek már, bocsánat, hogyha 64 menjen, akkor miért nem menjen mindenki? Nem?
0: Hát persze, hát kész, körkép, körmérkőzést játszani.
1: Egyébként a másik, ami komoly probléma számomra, épp azért, anno azért szüntették meg a bronzmeccset, mert a bronzmeccs mindig rossz volt, hiszen két, hogy mondjam,
0: csalódott
1: csapat játszott egymással, és a pokolba kívánták az egészet. Értem én, hogy ez is egy meccse több, tehát erre is el lehet adni jegyeket, de itt megint két csalódott csapat van, hiszen a Franciaország és Anglia jogosan képzelhette magát akár végső győztes esélyesnek is, de hát az a problémám ezzel az egésszel, hogy én valamikor sok évtizeddel ezelőtt nagy nézője voltam a Forma 1-es versenyeknek.
0: Én nem.
1: Amikor autóversenyzésről volt szó, technikáról volt szó, autókról volt szó, aztán szépen lassan, nem is olyan lassan, átment egy ilyen nagy nemzetközi showbizniszbe, ahol ezeknek már semmi tartalma nincs a versenyben. Amióta belépett egy Egyesült Államok beli média cég, azóta aztán meg vérlázító dolgok történnek. Az, ami nekem most az Infantino vezetés alatt a FIFA rendezésű VB-ben történik, ez ugyanaz az út felgyorsítva.
0: Pontosan, pontosan, így van, úgyhogy ez nem, és én ezt mindig is elmondtam, hogy pedig annak idején, még a Kalipszó rádió idejében nekünk még volt olyan is, hogy közvetítési jogok is, szóval, és mindent csináltunk, csak akkor nem arról szólt, hogy most kinek durran ki először a kereke, és tudom, kellenek a gyártók, minden az égvilágon, de valahogy ügyesnek is kell lenni a pilótának, de az, hogy ez most tényleg a gépek versenye.
1: Egyébként, hogy visszatérjünk a labdarúgásra, nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez a két csapat játssza a döntőt, mert körülbelül azonos játék felfogással bírnak, a játékosok képzettsége közel azonos szinten van, a játékról alkotott felfogásuk ugyanaz, szerintem egy nagyon látványos meccs lesz, nagyon szép megoldásokkal, és nagyon nem érdemelte volna meg számomra Anglia és Franciaország a két elődöntős mérkőzés után, amiben én legalábbis ismételve láttam őket, az eredmény ismeretében, tehát nyugodtan, higgadtan. Én azt láttam mind a két csapatnál, hogy rúgjunk egy gólt, aztán ússzuk meg.
0: Igen.
1: Valahogy legyen vége, és mind a kettő erre fizetett rá, és Guardiola mondta egyszer, Pep Guardiola, a Manchester City edzője mondta egyszer, hogy ha lősz egy gólt, és utána beállít, becserélsz a támadók helyett egy védőt, akkor elveszítetted a mérkőzést.
0: Ja.
1: Ha belegondolunk, akkor Anglia az első gól után kvázi becserélt egy teljes védelmet.
0: Igen, igen. Hát azért mondom, hogy ez nem. Egyébként nagyon okos újságíró feltette a kérdést, hogy vajon a spanyolok miért nem éneklik el a himnuszt. Csak azt felejtett el, hogy azért, mert a spanyol himnusznak nincs szövege.
1: De hát ugye egy mai sportújságírónál ezen azért annyira nem csodálkozol. Jut eszembe, hogy az élet milyen csodálatos dolgokra képes, biztos, hogy a kedves rádióhallgatók mindegyiket tudja róla, csak föl elevenítem, hogy 19 évvel ezelőtt az akkori, hogy mondjam, igen kis csecsemő Lamine Yamalt egy mára előkerült fényképen Messi fürdeti egy kis kádban.
0: Erről is beszéltünk korábbiakban, és most ez ellen játszik egymást a kettő.
1: És egyszerűen számomra a sportnak, meg a környezetének erről kéne szólni, nem arról, hogy most ki húzza 17 percig a talpalávalót a stadionban, meg hogy a labdarúgás békedíjat alakít, beleavatkozik a politikába már, hanem erről kéne szólni a játékról, az élvezetről, a játékosok folytonosságáról, hogy egymást követik, és megvallom neked, és ezt akkor a kedves rádióhallgatók is hallják, hogy Argentina meccsei voltak

0: öreg, USA bajnokság, ez az ember egyszer igazi csapatjátékos, ez az ember imádja, hogy gólpaszt ad valakinek, ez része egy csapatnak, és ajánlom mindenkinek, hogy már csak azért is nézzék meg, mert az USA bajnokságot nem közvetíti továbbra se magyar tévéadó, tehát lehet, hogy ezt az embert holnap fogjuk utoljára látni pályán, élvezzük ki ezt a lehetőséget.
1: Így van, nagyon igazad van, tökéletesen, úgyhogy akkor meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és aztán azt is, hogy mi lesz a magyar bajnoksággal, de mielőtt még elfelejtem, akkor azért mondd meg, hogy mit tippelsz a spanyol-argentinra.
0: Hát nagyon, nagyon kényelmetlen helyzetben vagyok, mert nem tudok mit tippelni, hiszen én nagyon-nagyon jó csapatot, nagyon azonos mentalitású csapatot látok. Ez a két csapat, a VB összes rész, nem. Nagyon jó csapatok voltak még, például Zöldfoki szigetek.
1: Így van.
0: Dél-Afrika. Nál láttam nagyon-nagyon jó teljesítő csapatokat, de ez az a két csapat, ahol, hogyha véletlenül az ellenfél rúg egy vagy két volt, ettől a mérkőzés még nincs lefújva. Itt bármi lehet, de ha tippelni kell mindenáról, akkor tippelek egy álmot, ami azt hiszem örömet okozna mindegyikünknek. Legyen 3-3 a rendes játékidő.
1: 3-3.
0: És 11-eseket nem óhajtok, mert ha ott valaki elrontja, az nagy lelki teher lesz. De a hosszabbításban nyerjen valaki, de a meccs legyen 3-3, ha egyet értenek vele a kedves hallgatók.
1: Így van, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor hajrá a meccsre, mert én is mind a kettőtől nagyon sokat várok. Akkor jó étvágyat az ebédhez. Köszönöm
0: szépen. Én pedig köszönöm szépen a megkeresést, és kívánok minden kedves hallgatónak nagyon-nagyon szép, békés, boldog hétvégét.
1: Köszönöm. Szervusz, fia. Hát akkor megnézzük, hogy mivel is tudunk tovább menni, mert azért van itt mindenféle még, ami ugye hát azt jelenti, hogy talán reménykedhetünk abban, és hát az viszont az nagyon jó, hogy most nem este, magyar idő szerint nem este 11-kor kezdődik a mérkőzés, hanem 9 órakor holnap, és meglátjuk, hogy ez mit hoz. Most pedig egy ritkán játszott zeneszál, mert hogy itt szó volt a korábbiakban arról, hogy az Asztali Zenei Szövetség ismét szabadutat adott az oroszoknak és a fehér oroszoknak, és nyugodtan sportolhatnak tovább.

Már is mondom tovább, csak megérkeztek Kálmán Krisztiánék tippjei, és ha jól számolom, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igen, 9 tipp érkezett, hát nagyon-nagyon várom, hogy itt a család, ahogy összeült, akkor mi lesz ebből? Na jó, hát akkor megyünk tovább mindjárt, és még azért várok természetesen tippeket is.

Időközben megérkezett Kapuvárról Molnár Ferinek a tipje is, 29 fok van, nagyjából érdekes az időjárás ott is, és ami pedig a hazai időjárást illeti, hát ugye eléggé változatosnak ígérkeznek a következő napok, ahogy ezt hallottuk, és hát ugye például Budán hatalmas nagy felhőszakadás, zivatar volt tegnap, de például a 17. kerületben még talán a pol se száradt föl annyi, úgyhogy mindenki figyeljen magára, és ugye ma este bronzmeccs, holnap este pedig futball VB döntő. Úgyhogy meglátjuk, hogy a spanyolok, vagy pedig az argentinok fognak diadalmaskodni. Megvárjuk, megnézzük. Halál pontosan, hogy úgy mondjam, délután.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n. 1, 2...

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n. Are you ready?

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerver

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu
0: Poptarisznya.hu.
2: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöbb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás. Veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a zeneverzum. Itt a poptarisznya.hu-n.

a Sandra Ura. És várom a további helyzetjelentéseket kerti partikról. Zeneverzumot élvező szomszédokról. Minden egyébről.

A művész nem a valóságot ábrázolja, hanem azt a látomást, melyet a valóság élménye kelt az emberi lélekben. Márai Sándor.

figyelmes. Mennyire figyeled, mi történik a nagyvilágban? Nem a politikában. Nem a televízióban, nem a híradóban, nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy mi történik fenn a fejünk felett. Mit csinál a bolygó? Mit csinál a napocska? Miket produkál a hold?

fogok összekapcsolódni. Bátos, kérlek szépen. Csukd be a szemed, gondolj ide előre, ide a mellkasodra, tudod, négyes csakra. Ide a szíved területére. Kezd el összegyűjteni az összes szeretetet, ami benned van. És kezd itt el megtelni, itt elől, a mellkasodban. We're gonna rock the girls and put them to the test, and we'll rock you. But don't forget that we're the main cliché. The definitive best, get down. Volt addig, amíg egyszer csak azt érzed, hogy be nem fér el több. Ki kell, hogy enged. Útjára kell, bocsásd. Na gyere, csináljuk. Ma mindenképp csináljuk. A jóga világnapja van. A nyár első napja. Nyári napforduló. És még minden más.

Vai, Tom.

csak ma. Ennek ma utána megyünk. Ilyet többet nem fordulhat elő. Én majd agyon néztem mindent. Maximum ez a kis huncut számítógép csinálhat bármit, amire én nem látok le. Rá. De majd az én popom megfejti.

A nyári napforduló vagy litha, egy különleges időszak, amely tele van hagyományokkal, rituálékkal, amelyek az év legfényesebb napját ünneplik. Ma érdemes bőségszertartást, termékenységi rituálét és áldást hozó szertartást végezni. Ez az energia, ami most körülvesz, az egész nyarat meghatározza. Fokozódnak az érzéseid, melyeket megteremtesz, felfedezed az eddigi elrejtett belső erőidet, és ébredezik majd az alkotó erőd is. Ez egy olyan új időszak kezdete, amikor az életünk könnyedebbé, eredményesebbé válik, és megnő a biztonságérzetünk. A kiteljesedés szinte kézzelfogható, önmagunk ismerete is egy magasabb szinten jár, és a mostani fordulópont segít, hogy tudatosítsuk, honnan indultunk, és hogy hol tartunk most. Köszönöm, drágám!

Hölgyeim és uraim! Kim Vágydala! Jöttél! Ez beégett nekem!

Ha mi ez, ha nem ez? Mi ez, ha ez nem a Dolce Vita? Az édes élet, igaz? Az ilyen nagyon finom, főleg szombat este. És

legyen még! Valami lesz! Atya Isten, de jó zenék ezek, te jó Isten!

0: Vegyünk elő azokból néhányat.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek. Egyre színesebbek.
2: Zeneverzum, Hudák Misivel.
0: Majd azért figyeld a különbséget, hiszen azok még a zaka. Jó volt, hogy volt közte szignál. Nem ennyire dinamikusak, mint a mai felújított dalok, redrumok, remixek.

0: Zeneverzum.
1: Dalok csak nagyoknak.
2: Ma este mindenképpen a Hargitai Gobi húzott ki a slamasztikából.

0: Valami zajlik.
1: Gratulálunk!
2: Köszönjük!
1: Itt
3: egy mosoly!
1: Rózsaszín macska 66-os.
0: Oké, bocsánat, engedjétek meg, hogy egy picit beszéljek a rádióhallgatókhoz is, hiszen már adásban vagyunk. Én Popovics Laci vagyok, és szeretettel üdvözlök minden poptarisznya.hu hallgatót. Bekapcsoltuk a Somogyi Volkswagener 6. évei rendezvényének a helyszínét a poptarisznya.hu adásmenetébe. Ugye nem kezdődött még el Hudák Misi műsora, de épp az eredményhirdetés zajlik. Oklevelek kiosztása, illetve ezen fölül momentán éppen a tombola sorsolás zajlik. Eközben lehet majd hallani Hudák Lilit, Misit, meg néha engem is. Itt van a közönség, és momentán hamarosan majd a fődíj is kisorsolásra kerül. És mindezek után majd kezdi Hudák Misi a zeneverzumát picit megkésve innen a helyszínről. Ez tehát szolgálati közlemény a hallgatóknak, a rádióhallgatóknak, a poptarisznya.hu hallgatóknak. Most pedig visszaadom a szót Misinek és Lilinek a színpadnál.
1: Kék.
4: Szolgálati közlemény ugyanitt.
1: Gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm. Tiszteltek, hogy haladjunk.
1: Kék szív 51-es. Várjál.
2: De húzhatja, hogy haladjunk.
1: Kék szív. Év 51-es.

mintás 74-es.

0: 16-os. Gratulálunk!
1: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.
2: Tóth Zolival találkozott valaki?
0: Gratulálunk!
2: Egész nap nem...
0: Zöld hold,
2: ott a szatyor 28-as. Egyébként, itt voltak van, akinek így meglátása, hogy van egy szatyor, bele lehet pakolni. Sőt, ha akarjátok, hozok még szatyrot.
0: Zöld hold 28-as.
2: Ó, oh, atya ég. Ide fogsz majd még érni.
0: Gratulálunk!
2: Ez nem játék amúgy, ez a... Ez a... Fekete kör. Fekete kör. Jön. Közben lehet készülni a következő nyerő számmal. Kicsi csaj. Milyen menő pólója van? Tapsoljátok már meg.
0: Gratulálunk.
2: Lemenedzselte a pólóját rendesen. Megfordulsz egy picit a fotóba, kérlek szépen. Másik oldalt is természetesen, Gergő. Onnan már kaptál fény?
0: Kék, fehér.
2: És van itt egy bélyegző.
0: Hullámos.
2: A véletlen a bélyegző?
0: 55-ös.
2: 55. Akkor azon is kell lenni egy fél bélyegzőnek. Mutasd.

0: amúgy nem tudok. De tudok.
1: Kék szív, 71-es.
0: Az jó szám. Na kivel, ki? Ó, a 71-es. Én is azt húztam volna. Kék szív, menjetek már. Jég szív, na.
1: Stimmel, gratulálunk.
2: Szívből gratulálunk.
0: Opácska. És akkor nem kapicsört a... Ne, hülyéskedek, de olyan jogabér lett ez, de hogy adj első, én csak... Na, abba is hagyom. Ki se lehet bírni már lassan engem. Azt még csak most kezdem. Nagyon-nagyon köszönjük a Polirtek idén is a támogatást. Egyszer voltak itt, és azóta mindig támogatnak bennünket. Nagyon-nagyon köszönjük nekik is a támogatást. Kaptunk tőlük idén is, mondhatod a számot.
1: Kék nap 10-es.
0: És tényleg szívből köszönjük Bálint Robinak a rengeteg finom söröcskét, amit a borsodi képviseletében kapunk tőle. Már láttam itt az előbb az OM Technik Hungary díjait is, csak ez Olitól kaptuk. Kaptunk könyveket a Perec Gabitól.
1: Kék nap 10-es.
0: Ez micsoda?
1: Stimmelünk.
0: Most mondta kék nap 10-es, és itt is vagy. Igen?
1: Gratulálunk.
0: Oda, gratulálunk. Tessék polírozni. Nem a bohócot, a kocsit.
1: Kék szív 66-os.
0: A rengeteg szúnyog, amúgy, ami itt már az, itt be is mentek. Szerintem az lesz a, nem én vagyok. Meg a Popovicsnak a gyógyszere. Az. Teljesen kihat itt, tehát az előbb mellettem. Szerintem át. Ne, ide ne gyere. Gyógyszert szed.
3: Ezt a hallgatók nem tudják el. Meg, hát, ha nem veszik komolyan, mert nem igaz.
0: Ne tagadd le.
1: A gyógyszer.
3: Csak miattad, csak neked, tudod. Volt közben egy gratuláció, az lemaradt, itt ökörködtünk Sanyival, Bélával, Misivel. Egyébként azt hozzáteszem, bogár találkozó van, mint látjátok, tele vagyunk bogarakkal. Gyakorlatilag a fényre minden bogár bejött.
2: A végére megjöttek, mi?
3: Ott hátul a fehér részen elképesztő mennyiségű bogár van.
1: Rózsaszín macska 27-es.
0: Csoda nyennyi hülyeséget beszélek. Na, ki tud oroszul?
1: Jó.
0: Ki szeretne? Tegye fel a kezét, ki szeretne egy olyan vodkát, amit egyrészt itt Balatonberény képviselőjétől kaptunk. És az a... Atya-katya. Micsoda? Beljára, Vereszka. A fehér nyírfácska magyarul. Nem lehet ilyen vodkát kapni, egyébként nincs európai forgalomban. Mondta, hogy hoz nekünk egy olyan italt, ami tényleg nem lehet kapni. A saját gyűjteményéből van. Ezt Kovács Péter képviselő úr, aki itt volt a megnyitón, és ugye be is járogatott hozzánk minden este. Ő hozta nekem, azt mondta, hogy ma eljön személyesen át, ugye, de várunk, és nem jön. És akkor te szeretnéd megnyerni? Komolyan? Ezt a limitált vodkát? Figyelj, itt nagy buli lesz ma. Én szerintem kinyitjuk. Mert lehet, hogy valami ízé van benne. Figyelj, na jó. Na vegyétek komolyan ezt. Ez nem játék. Lassan.
1: Kék nap 15-ös.
0: Ne bassz. Na beszélj szépen a rádióban, most komolyan. Atya, figyeljetek, hogy kell manifestálni, mi? Hogy kell itt a fizikaiban létezni, mi? Oda néz. Ha várj, jó, oda kell adnom. Hát de olyan jó fogom. Hát de figyelj, én még nem láttam ilyet, és higgyétek el, ti se láthatok még ilyet, de...
2: Az én kezemben jobban mutat.
0: Nem, megyek veled.
2: Gyere.
0: Hát na, hát átbírsz itt emelni.
2: Az jöhet.
0: Persze. Áthúz.
4: Nem akar jelenleg.
0: Hát ne, hát most úgy megszerettem. Hát na jó, na, szépen így adok, mert elveszem. Na! Figyelj, nem lehet kapni Európában. Ja, figyelj! És már régen nem. Na, hát na, hú, a víz kivert.
1: Kék, jó szám. Ilyen fehér...
0: Nem, hullámos. Kék alapon hullámos.
1: 24-es.
0: De szép szám. De szép szám. Kék hullámos 24-es. Megvan? Ott lesz? Nem tartjuk ám föl a sort, meg nem hozzuk ám ide ki a dombolákat. Na azért. Totya gáz. Mi van Totyánkkal? Megvan pilled? Hát mindjárt viszek neki valamit inni. Neki kellett volna a vodka. Vagy neki. Adjatok belőle egy felest.
1: Gratulálunk.
0: Totyának, hogy ne legyen meg pilledve, mert aztán mi lesz ebből az estéből így? Meg pilledve. És nekem el kéne kezdeni a műsort, amíg nincs összerakva itt semmi, mi? Nekem legalábbis. Hát ez szép. Szép. Hol a Popomanski?
1: Rózsaszín macska 99-es.
0: Na, Andi.
1: Gratulálok.
0: Tudtok inni egy kis polírpasztát. Viszont fékezett habzású, nem üröktől jön ki a füleden egyébként, jó? Csak így a szemed sarkába jelenik meg a hab. Egy kis... Pohár van hozzá.
1: Kék szív, vizes. 51-es.
0: Jégből vagyok. Na, ilyet nem lehet csinálni. Na, ezt itt, az elnök úr jöjjön ide.
4: Fújt a szél.
0: Hát, de komolyan. Fújt a szél, itt keresik meg a tombolasz. Nézz oda.
1: Rózsaszín macska 27-es.
0: A macska rúgja meg. Vigyél plakátot is, öcsém. Vigyél. Vigyél plakátot is. Vigyél. Nem esz meg senki, nem esz meg. Hogy mire megesznek, baszki, izé van. Jövő hét közepe. De hogy esznek. Szívi.
1: Rózsaszín macska 27-es.
0: Mennyi macska? Ugye, hogy mennyi macska van? Hát itt mindenki macskát vett. Ezt a sörök mellé, a sörös doboz mellé raktam amúgy. Vagy mi az üvegek mellé, vagy mi.
1: Na. Gratulálunk.
0: Gratulálunk. Adjatok oda sapkát. Vannak még a kusztótól kaptunk ilyen fitness törűközők. Azokat is adjátok oda. Ha jönnek gyerekek, adjatok oda. Nem a Tibire gondoltam. A Tibinek adjatok sört. Üdítőt.
1: Rózsaszín kör 51-es. Itt vagyok. Uram. Gratulálunk. Rózsaszín kör 53-as.
5: Kicsit rázzátok már meg azt a dobozt.
1: Én mindig megrázom.
5: Rázz meg!
1: De én mindig megrázom. Gratulálunk! Kék nap 80-as.
5: Jönnek. Azaz.
1: Gratulálunk!
4: De megráztam.
1: Lili, itt is. Jó van. Már valaki olyan okos arra
0: Egyre közelebb vagyunk a fődíjhoz. Mindenki izgul. Senki. Hát lelépek vele. Mondjuk nem veszitek észét a szúnyogok mögött.
1: 42-es.
0: Vagy megmondom, hogy elvitték a szúnyogok. Ez a beszéd. Én adok nekik valamit? Fékezet habzásút.
1: Rózsaszínmacska 37-es.
0: De várjál, hol tartunk? Na, azt mondjátok meg, hogy hol tartunk. Mennyi díjunk van még, édes? Van egy ilyen... Ki az, aki egy kicsit így hajlik el a spiriségre? Tehát, hogy így gondolja, hogy nincsen véletlen ebben az életben. Van ilyen? És nincs örök naptára.
1: Lefagytál.
0: Aha, ki vagy száradva, mindjárt hozok egy fröccsöt. Jó, rózsaszín macska, mert azt nagyon szeretjük, igaz, Miki bácsi? Vettél macskát? Hát azt a kutya meg a macska rúgja meg, 37-es. Rózsaszín macska, nem, a rózsaszín alapon fekete macska, 37-es. Milyen jó pólód van.
6: Nagyon jó, most nyertem, mert fel is kaptam.
0: Figyelj, a Heritage, ez igen.
6: Képzeljétek el, hogy ezzel a számmal nyertük meg 2 éve a fődíjat.
7: Aha.
0: Majdnem nyitva van a szám, de nem merem, mert izé van, mert rögtön meg is vacsoráztam. Polírozgassatok. Ezzel a számmal nyertétek meg tavaly a 2 évvel ezelőtt a fődíjat? De jó. Vigyé, olyat vitté. Ott még az utoljából vigyé. Ebből még vigyé. Na hát, ha nagyon tetszik, akkor meg pláne nagyon köszönjük a Volkswagen Collection by Brissának is egyébként a támogatását. Évről évre, minden évre kapunk tőlük valamit. A Welcome csomagokban is volt minden egy ilyen nagyon aranyos szívecskés ilyen poháralátét. Azt is tőlük kaptuk. Ezeket a posztereket is tőlük kaptuk. A
7: kék szívecske 53.
0: A rendezvényre. Kék szívecske 53. Jó, és hát rengeteg saját ajándékunk van, amit otthonról magunk hoztunk, meg a boltból, meg a mindenhonnan is. Lehet, hogy tényleg abba kell hagynom a beszédet, mert... Hát közeledünk ám egyébként ehhez a kis dobozhoz. Higgyétek el nekem, hogyha egyszer lesz egy ilyen dobozatok. Remélem, hogy nem úgy lesz, hogy könnyen jött, könnyen megy, hanem úgy
7: két
0: lesz.
7: Két szívecske 49.
0: Mint ahogy nálunk van, hogy egyszer jön az életünk része. Úgy kell csinálni. Még a másikból is vihetsz, ha akarsz. Van még itt egy Wolfsburg Hannover Edition-es póló. Póló? Sapka. Gergő? Sapka. Sapka neki, mert megsüti a nap. Megsüti a napocska. Meg adja neki, mert egész hétvégén törögette magát, itt egy kicsit örüköző. Itt van, tudjon mivel törögetni.
1: Kék hullámos 69. A 69-es. Gratulálunk. Kék hullámos 89-es.
0: Megfejtettem. A fődíjra jönnek.
1: Gratulálunk.
0: Hol a tombola, öcsém? Na, neked. Hát, mit? Mi az? Sapka, sál. Öcsi, vigyél sört. Ezt próbálj meg belőle, létszés egyet. Meg vigyél egy adag sört, meg vigyél posztereket, kérlek szépen. Na, ugye, hogy na? Na, azt hiszitek, hogy hülyéskedek.
1: Kék szív 23-as.
0: Nagyon szívesen, mi köszönjük. A saját képem, ha nem ez a képem, hanem ez a képem, a pincém faláról.
1: Gratulálunk. Zöld hold 27-es.
4: gratulálunk.

0: kék hullámos 51-es. Gratulálunk! Rózsaszín kör 72-es.
1: Itt a mosoly.
2: Hányas?
0: 72-es.
2: 72?
0: Igen.
2: 72?
0: Igen.
3: Rózsaszín kör is 72 is elvileg.
0: Gratulálunk!
1: Egy fotó!
4: Timi, még mennyi? De még egy nincs, még egy, és utána húzzuk a földét.
5: Jó,
4: van még egy? Egyet még tudsz?
0: Zöld hold 21-es.
6: Itt a telefonomon volt rajt. Itt.
7: A hallgató kedvéért mondom, Perez Gabi személyesen nyert. Valamit a tombolán. Alkoholmentes sört, nem hiszem el. Perez Gabi, mi van veled?
0: Kék szív 73-as. Gratulálunk!
8: Visszaadom Lili a tiédet, jó?
0: Tessék! Köszönöm!
7: Tényleg ez az igazi bogár találkozó. Ez tényleg nagyon komoly. A hallgatók nem látják, de tényleg tele vagyunk bogárral. És nem csak autóval. Levideóztuk, majd megosztjuk.
0: Kék hullámos 77-es.
8: De várjátok, hogy úgy húzzuk, hogy azért legyen mit adni, mert ezt csak kihoztuk a fődíjat.
5: Itt van ez.
8: Jó.
7: Misi. Na, szerintem lassan. Lili, fékezz. Légy szíves. Hát nem fogunk tudni, mit adni. Még egy. Aha, még egy. Mi ez, édes?
5: A jogabérlet. 10 alkalmas, online is igénybe lehet venni, hogyha.
8: Hova, édes?
5: A szívtér jogában. Aki majd beváltja, elmondom neki.
7: Jó, tehát ő ajánlotta föl ezt a 10 alkalmas jóga bérletet, online is érvényes a szívtér jogában, amit ő üzemeltet, ő talált ki, ő a megálmodója. Ez az ő bogár találkozója, a szívtér joga. Lehet itt egyébként most már időről időre élvezni a jóga jótékony hatásait, és most fogok aztán beszélni.
0: Rózsaszín macska 26-os.
8: Igen, ha meg tudjátok csinálni, persze.
0: Na.
7: A fődíj. Nem, viccelek. Nem tudom. Nem figyelhetem oda. Édesfiam.
8: Édes.
7: Katalin Krisztián.
2: Az a kellett menniük.
7: Ő nyerte. Figyelj, igazi jógás forma. Katalin Krisztián, tényleg haza kellett menniük. Van itt egy ilyen, az 5-ről. Rajta van a matrica. Maradt még jó néhány plakátunk, ilyen poszterünk, aki nem nyert eddig. És ide szaladtok, gyorsan adok egy plakátot ebből. Jó, ha ide jöttök így egyessével, akkor tessék. Jó, így közben, véletlen csak így közben. Most jön a fődíj? Júj, de izgulok. Ti is izgultok? Na, hogy csináljuk ezt a fődíjat? Tegyük el a buli végére, és akkor kihúzzuk a buli végén? Ne? Most húzzuk ki? Hú, baszki. Jó, kihúzzuk, mert belement valami a szemembe. Már most oda is. Na, várj, lassabban. Mondd, hogy milyen alapon van. Milyen színű?
0: Kék.
7: Igen.
0: Szív.
7: Akartam, hogy van-e rajta valami forma. Egy vagy két jegyű?
0: Kettő.
7: Kettő jegyű. Kék, szív és két jegyű. Micsoda?
0: Azaz.
7: Micsoda?
0: Az lesz az. Kék szív 10-es.
7: Édes drágám, ezzel a hatásvadászat, amit kéne azért egy picit fejlesztenünk. Így bekiabálták, hogy tízes, ő meg rögtön rávágta, hogy az. Hát így kell. Miért nem mondtatok egy másik számot? Most komolyan, miért a tízes kellett mondani?
0: Gratulálunk!
7: Szívből gratulálunk! Használjátok egészséggel, benne van a Vári Zsolti telefonszáma. Hazamentek, döntsétek el, hogy hova szeretnétek rakni, és akkor felhívjátok, és egyeztetek vele egy időpontot, és beszerít nektek otthonra, imádni fogjátok. Jó? Szívből gratulálunk hozzá. Biztos, hogy az egészségeteken fog sokat segíteni. Köszönjük szépen. Aki még szeretne posztert, az itten van a... Jó, vihettek még innen, akár vihettek még, itt van egy pár dobos sör. Gyere, Perec Gabi, gyere, itt van még alkoholmentes sörünk. Az oklevelekért is gyertek ide, kiteszi Judit az asztalra. Az okleveleket, azokat is el lehet vinni. Itt van Let's Back Together, a 32. Szlovéniában a saját rendezvényük. Vigyetek belőle szórólapot, ezeket eltesszük félre. Édes, ezeket tegyük el félre. Azokból is lehet vinni, azok ciki egy kicsit, mert 2025-ből maradtak itt naptárak. Igen? Szerencsi Mihály. Odaadjuk neki, Misi, szívből gratulálunk. A Lajos bácsi fenyőfája, a Bob felirata, ami Józsinnak a matricája, és az egészet összekreáltuk, Máté meg lelakozta. Jó, egy külön díjat kapsz a szerelvényért. Köszönjük szépen. Van hangunk, csajok? Zenét tudunk beadni. Hát én is beadhatok zenét. Mehet a zene innen? Mehetünk. Na,

A hatodik Somogyi Fószegen nyáról élőben. Mint minden szombat este a poplarisztja.hu-n. Zeneverzum Hudák Visivel és Hudák Lilivel. És lehet, hogy hamarosan Hudák Mátéval is?

lennének az álmaitok. De legalább olyan régi, mint ez. De egy picit rátsz felvarva.

extázisban a lélek. Több mint három esztendeje. De ne verzzünk a popteriszia.hu-n.

Gondolom, hogy a büdös életben nem megy ki a divatból, igaz? Michael Jackson. Amíg a világ meg... Ilyen fickók állnak a világ megváltó dászkákon. Addig Michael Jackson...

héten semmi panaszunk nem lehetett a napra. Úgy sütött ránk, mint a fizetünk volna érte, igaz, Mani Manival!

szimatoljatok csak körül! Valami van a levegőben! De vajon mi van a levegőben?

Vannak dolgok, amik örök. Na itt nem a szegénységre gondolok, hanem a Holiday-re, meg Madonkára, majd a két DJ-re, MC Michael G-re is, DJ Svenre.

0: Péli Barna és a United, és egyik remek magyar funky. És egy jó tanács a halott pénztől.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, bázis a városi állam.
1: Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt volt velem a show, hogy volt szegény nyáron a 6-on. Hát nagyjából megcsináltuk. Két hét és irány Itali. Nem is kell kettő. Kövét szombat, hogy vasárnap elindulunk oda. Édes Olaszország.

Poptori szépont nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Ez volt a Zeneverzum Extra innen a 6. Somogyi Volkswagen nyáról. Köszönjük, hogy hallgathatok bennünket, térjetek vissza ránk mindig. 0-24-ben szól a rádió. Ha tudtok, akkor aludjatok, ha nem, akkor andalogjatok tovább. De mi ezt a földet választottuk.

Búcsúzik a hatodik Somogyi Fországán járó DJ Hudák, azaz a Hudák Visés. Állandó partnerem, barátom. Főleg, ha nála van a

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: minden idők legnagyobb slágereit a poptarizne.hu-n.
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
2: www.poptarisznya.hu

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában.